után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tisztos sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, hány magad maradsz is,
1: lesz még valaki. Élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt, ennek

élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM. Dogchild. Big Rocker.

0: 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letörje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.

0: égérő fűben és az erdei tornapályán játszottunk. Mégsem lettünk kiütésesek, és nem tört ránk allergiás roham. Emlékszel? A kakaóban nem volt A, B, C, D és E vitamin. Viszont Bedekónak hívták, és már ez is elég volt a boldogságunkhoz. Emlékszel? Pityóka szedés, trapper farmer, Dunakavics bocicsoki, kubai narancs, Junoszt TV, gyárlátogatás, stb. Emlékszel? Mi még a pulóvereinket szagos szappannal illatosítottuk, és legalább két napig érezted, hogy merre jártál vele. Emlékszel? A legjobb tanulók zánkán nyaraltak, és két hét után sem vágytunk haza.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dalokba zárva. A 103,9 MHz-en.

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Just for funny sis, get a job.
0: A fülnek, az agynak, a szívnek.
4: That's just the way it is.
5: Legyen a kedvenced.
6: Things will never be the same.
0: Szerintünk nem csak a 20 éveseké

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Korszerűbb a közvilágítás Dombrádon. A végzős hallgatókat köszöntötték, és programdömpinggel készül a DPI. Kovács Rádai Andrea vagyok. Korszerűbb lett a közvilágítás Dombrádon, írja a Szabolcs Online. A portál úgy értesült, hogy 33 új korszerű ledes lámpatestet szereltek fel, többek között a Béke és a Pátruhai utcába. Az új lámpáknak köszönhetően itt már minden oszlopon van világítás. A fejlesztésnek köszönhetően nőhet a lakosság biztonságérzete, és a közlekedés is biztonságosabb lehet majd. Ünnepélyesen köszöntötték a végzős óvodapedagógus és tanítószakos hallgatókat a Nyíregyházi Egyetemen. Az esemény idén is a kollégium épületétől induló közös sétával kezdődött, majd Nagy Balázs, az óvó és tanítóképző intézet igazgatója köszöntötte a hallgatókat, családtagjaikat és az intézmény vendégeit. Beszédében hangsúlyozta, a pedagógusi hivatás egyszerre jelent felelősséget és lehetőséget, arra, hogy a jövő generációinak életét formálják. A rendezvényen több gyerekműsor is színesítette a programot, az ünnepség zárásaként pedig az első évesek közös énekléssel búcsúztak a végzősöktől. Olvasható az egyetem honlapján. Soha nem látott nyári programsorozattal készül a nyíregyházi diákpolgármesteri iroda. A szervezet közölte, továbbra is az a cél, hogy értékes, szabadidős, közösségi és tanulási lehetőségeket biztosítsanak minél több nyíregyházi és térségbeli fiatal számára. A nyári programok több országot és számos települést érintenek, és Nyíregyházán is egymást követik majd a közösségi események, workshopok és találkozók. Júniusban a szervezet képviselői Norvégiába és Lengyelországba is elutaznak. A felvidéki Nagykaposon ifjúsági csere lesz, augusztus végén pedig Szatmár Németibe látogatnak. Ugyanakkor Nyíregyháza is több Erasmus Plus projektnek ad otthont, amelyek során külföldi fiatalok érkeznek majd a vármegye székhelyre. Emellett kulturális és testvérvárosi programok is lesznek, folytatódik a civil karaván, amely több települést, köztük Csengert, Kisvárdát és Nyírbátort is érinti majd. A Diák Akadémia programsorozat 4 alkalommal várja az érdeklődő fiatalokat, és nyílt napot is tart majd a szervezet. Ma gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést és napközben, valamint a kora esti és az esti órákban helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. Napközben 23 és 31 fok közé melegszik a levegő, de a záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet. Vasárnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban itt térségünkben fordulhatnak elő. Délután 27-31 fokot mér.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

Mozdulj ki a Best FM-mel! A 90-es és 2000-es évek slágereinek társaságában ezen a hétvégén is kedvedre válogatunk a legjobb nyíregyházi programajánlatokból.

0: Hallgassuk ma is a nap ritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
2: A munka is könnyebben megy veletek.
5: Ti vagytok a kedvencem.
0: Ez

0: mindenből
1: a legjavát adjuk.
2: Ha tudnám, hány szerelmet bír még el a rakban, most a kavicsok közé vinnélek magam.
0: A leghallgatottabbak.

0: csak Nyíregyházának sikerült. 103,9 MHz-en.
1: A nap 24 órájában.
0: 30 év legnagyobb slágereivel.
2: Best FM.
3: A zenecsatorna.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Ez a 103.9 Best FM.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
2: Ma is üdvözlöm a rádió hallgatókat, a Csak 10 perc rovatot hallgatják, én Szakács Tibor vagyok. A mai beszélgető társam Molnár József lelkész lélekgyógyász barátom. Itt vagy Józsi, köszöntelek, szép napot kívánok neked, szia!
3: Itt vagyok, és örülök, hogy tudunk újra beszélgetni.
2: Képzeld el, álmodtam, a minap egy olyan álmom volt, amiben a gyermekkorom jött vissza, és mi lakótelepen nőttünk fel, úgymond mi voltunk ezek a, tudod, ezek a kulcsos gyerekek. Te nem tudom, emlékszel erre a korszakra?
3: Hát annyira, hogy nekem is volt a nyakamban.
2: Igen? Na, szuper. Tehát egy ilyen nagy, hatalmas, tízemeletes panel lakás, ezt úgy kell elképzelni, hogy 63-64 családot szépen tízemelet magasságban, ott nem mindenki egy emeleten, mindenki így szépen külön-külön együtt él. Ennek a dolognak azért van jelentősége, mert az akkori idézőjelbetében lakótelepi kulcsos gyerekek között voltak olyanok, akiknek különböző szorosabb szabályoknak kellett megfelelni a családban, meg voltak olyanok közöttünk, akik egyszerűen a szüleik nem figyeltek rájuk oda, úgymond idézőjelbe téve, én általam megfogalmazva, ilyen kilökött gyerekekként kezelte őket a lakótelep. És hát, ha adtál neki egy szendvicset, adtál, ha nem adtál, nem adtál, kész. És akkor úgy idézőjelbe téve sose láttuk azt, hogy őket felügyeli valaki, vagy pedig odafigyeltek volna rá szüleik. Nekem ilyen elhanyagoltaknak tűntek, és úgy próbáltam most a mostani légkörbe ezt így átültetni, hogy egyáltalán ez a jelenség, ez az elhanyagolás, ez van-e, és egy picit azon gondolkodtam el, hogyha látnék egy ilyet, akkor van-e jogom ebbe beleszólni. De egyáltalán ez aktuális jelenség még?
3: Azt gondolom, hogy igen, bár nagyon sokszor ezt modernkorinak nevezik, de hogyha azért végignézzük a történelmet, akkor azért ez ott, ahol felnőttek és gyerekek élnek együtt, ott azért ez elég gyakran előfordul. És érdekes, hogy amikor az elhanyagolást mondod, akár ezt a szót kiejted, akkor mindjárt az jut eszünkbe, hogy ezt egy gyermek szenvedi el egy felnőttől, de hát azért azt is látni kell, hogy ez az elhanyagolás azért megtörténhet mondjuk olyan felnőttekkel is, akiket nem feltétlenül idősekkel, de mondjuk rászoruló felnőttekkel, akik mondjuk önellátásra képtelenek, és mondjuk a családjuk, vagy a körülöttük lévő emberek nem nagyon foglalkoznak velük. Ez azért nagyon érdekes, mert ma már azt mondjuk az elhanyagolásról, hogy ez tulajdonképpen egy formája magának a bántalmazásnak. Mert a bántalmazásról mindig valami olyan fizikai erőszak jut eszünkbe, hogy valaki akit ütnek, vernek.
2: Hát de ugye bántalmazni nem csak úgy lehet fizikálisan, hogy hirtelen valami elcsattan, hanem úgy is lehet, hogy alapjában véve valamit nem teszünk meg, pedig az arra neki szüksége lenne.
3: Így van, ugye a fizikait azt azért szoktuk látni, ugye ezek a legszembetűnőbb tünetek, amikor azt látjuk, hogy egy gyermeknek a ruházata, vagy ő maga mondjuk nem tiszta, rendezetlen. Azt is látjuk, amikor mondjuk egy saját kortársai között láthatóan alultáplált, vagy a fejlődése az nagy mértékben elmarad a többiektől. Ezeket könnyen veszük észre, amikor valaki fizikai elhanyagolásnak az áldozata lesz gyermekként. Aztán mondjuk azt is, amikor érzelmileg van egy gyermek elhanyagolva, amikor azt látjuk, hogy nem figyelnek rá, amit most te is mondtál, hogy ezt úgy észreveszi még a gyermek is egy másikon, azt gondoljuk, hogy ez mindig az alacsonyabb társadalmi helyzetben lévő családoknál.
2: Abszolút nem. Én legalábbis nem így emlékszem.
3: Így van, pontosan. Általában itt ugye a jobb módú családok gyerekeiből kerültek ki ők nagyobb számban, nem mintha a másik oldalon nem lenne, de azt látjuk, hogy arányaikat tekintve, itt akar a szülők maguk túlterheltségére, vagy időhiányára hivatkoznak, amikor azt mondjuk, hogy az oktatási, nevelési, szociális elhanyagolás történik. Ez nagyon-nagyon érdekes, hogy ezt a jogi kategóriát, amit ugye fel is vetettél, hogy beleszólhatunk-e. Tehát, hogyha azt mondjuk rá egy bűncselekmény, akkor az a feladatunk, hogy ebből mi maradjunk ki, ezt gondolja mindenki. De azt gondolom, hogy egyetlen dolog van, amit egészséges felnőttként meg tudunk tenni, ez pedig a jelzőrendszernek a működtetése. Tehát én nem mondhatom, hogy szerintem ez milyen, hanem tudnom kell, hogy ezt nekem nevelési tanácsadóban, rendőrségen, bárhol, iskolában, pedagógusnál kell jeleznem, hanem akinek ez a saját hatáskörébe tartozik, hogy akkor ezeket a jelzéseket a megfelelő helyekre továbbítsa. Nagyon nehéz ebből egyébként kimaradni, mert nyilvánvalóan a ápolás, a gondoskodás, az odafigyelés az egy alapvető emberi készségünk, és azt észrevesztük, hogyha ezt valaki valakikkel, vagy valakik valakikkel nem teszik meg.
2: Hát annak idején én emlékszem rá, az én édesanyám belekeveredett egy olyan vitába egy szülővel, amikor mi ugye általános iskolában járva vittünk plusz szendvicset annak a gyereknek, aki nem vitt magával. És ezt kikérte,
3: mert nem kapott.
2: Nem kapott. És kikérte, amikor találkoztunk, utána ezzel a család, ott volt sikeres anyuka, és most nem megbélyegezni akarom, és akkor kérdőre vonta az én anyukámat, hogy milyen jogon adsz az én gyermekemnek szendvicset, és csak ennyit mondott, hogy figyelj, hát nem volt nála, és mi megkérdeztük, hogy éhes-e, éhes volt, adta neki, és kérdezik. Nem megköszönte, hanem felháborodott, volt nála pénz, de így, érted? Tehát, hogy valami borzalmas, lehet, hogy van nála pénz, de az a gyermek lehet, hogy ugyanazt kívánja, mint amit a másik gyermek.
3: Pontosan. Így van, tehát ez nagyon érdekes dolog, hogy a felnőttek világát, ugye ezek az anyagi dolgok mennyire meghatározzák, és pontosan az történik sokszor, amit te mondtál, hogy az a gyerek lehet, hogy van a zsebébe akárhány száz forint, és tudna venni magának bárhol, akár iskolában menet, vagy magában az iskolában is ennivalót, de ő abból az érzelmi töltetből marad ki, amikor a mellette levő gyerek a táskájából előveszi azt az anyuka szagú szendvicset, ami szépen be van csomagolva, mellé téve egy kis ivólé, vagy egy csoki, és tulajdonképpen ez a fajta érzelmi töltet marad el, nem pedig csupán a kalória. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ezt felnőttként tudjuk nagyon-nagyon másképpen látni, és azt gondolom, hogyha most aki erre odafigyel erre a mi beszélgetésünkre, akkor sajnos azt kell mondani, hogy nagyon sok elhanyagolt gyereket fogunk látni magunk körül, akik hála Istennek mondjuk nem a fizikai elhanyagolásnak a tüneteit mutatják magukon, hogy kékek vagy zöldek, ami nyilvánvalóan égbe kiáltó, hanem sokkal inkább azokat, akikre azt fogalmaztad meg, hogy a szeretet, meg a gondoskodás, meg az odaadás hiányzik az életéből. Ezt mindenféleképpen a legbölcsebb, hogyha ott jelezzük, ahol az oktatása vagy nevelése történik, mert a felelősségünk azért közösen ebben, mint társadalom, nyilvánvalóan megvan.
2: De van felelősségünk a nagyszülők tekintetében is. Én azt gondolom legalábbis, mert hogy nem csak ugye kisgyermekkorra jellemző ez, hanem nagyon sok elhanyagolt, otthagyott, olyan idősebb nénét, bácsit látunk, akire idézélve téve magasan tesz a családja, vagy pedig nincsen rá ideje.
3: Miközben ugye az most már köztudott, hogy van szülőtartási kötelezettség, csak nem csak a szülőknek van kötelessége a gyermekeire.
2: Tehát ezért valaki büntethető különben?
3: Igen. Tehát ez most már egy egészen más jogi kategória, amikor van valakinek gyermeke, vagy vannak hozzátartozói, vagy leszármazottai, unokái, ha már a gyermekei nincsenek. Tehát, hogy ez is egy másik történés már, amikor fel kell hívni valakinek a figyelmét arra, hogy egyébként neked van egy apád, egy anyád, egy nagyanyád, akinek a segítés és a támogatása kötelessége. Ez nagyon érdekes akkor, amikor idősek otthonába, szociális otthonba költözik be valaki, azért, mert azt mondja, hogy nincsen senkije, és abban a pillanatban, amikor ő mondjuk meghal, akkor mondjuk nagyon sokan tudnak jelentkezni azért a vagyonkáért, ami mondjuk adott esetben egy a legkisebb településen lévő vidéki ház, vagy a legkisebb anyagi erőt jelentő lakótelepen egy picike lakás, akkor azért mindig elő szokta kerülni. Nyilvánvalóan, itt az egy nagyon érdekes dolog, hogy ennek a híre azért úgy nagyon hamar körbe szokott tudni érni, bár akkor, amikor elhanyagoltuk, nem figyeltünk rá, és azt sem tudtuk, hogy a világon van, akkor azért mindenki nagyon jól be tudta csukni a szemét, fülét. Pontosan így van, hogy mondtad, hogy említettem én is az elején, hogy az elhanyagolás az nem csak a gyermekekről szól, hanem a rászoruló vagy magatehetetlen felnőttek magukra hagyására is. Ez is társadalmi, szociális és emberi kérdés, hogy ezeket észre kell vennünk, és ha észrevettük, akkor ne azt tegyük, amit a legtöbb ember, hogy akkor elfordítjuk a fejünket, megnyugtatva a lelki világunkat azzal az egyetlen mondattal, nem az én dolgom. De a jelzés mindenképpen a miénk.
2: Uh-huh. Tehát fel kell vállalni ezt a dolgot, és merni kell egyáltalán, akár neki is, vagy a hatóságoknak is lehet szólni ebbe az esetbe, ugye?
3: Természetesen ők pedig majd eldöntik, hogy ez kinek és milyen hiányát jelenti, az már nyilván nem a mi ügyünk.
2: Uh-huh. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy az a nagymama, aki annak idején megcsinálta a szendvicset azért, hogy neked ott az iskolában legyen, és mondjuk esetleg még adhattál is a másiknak, és az mondjuk időskorában lehet, hogy ezt a szendvicset, vagy ilyen szendvicset szívesen megenné, de egyszerűen már nem képes arra, hogy önmagát ellássa. Szerintem az egy barzalmasan csúnya dolog az, hogyha mondjuk történetesen neki úgy kell meghalni, és most én nem akarok ilyen szívbe markolóan elbúcsúzni, de különben ez a tény és ez az igazság ezzel kapcsolatban, hogy sok szegény nagymama, nagyapa inkább nem szól egy szót se, csak ne jelentsek gondot a gyerekeknek.
3: Ők érzik magukat még tulajdonképpen egyfajta tehernek, mondjuk még akár egy legjobb családban is elhangzik itt, én nem akarok a terhetekre lenni. Azt gondolom, itt a fiatalabb generációnak kell ezt nagyon röviden, néhány szóban rövidre zárni ezt a történetet, hogy itt nincs szó teherről, ez a kötelességünk, ahogyan a tied volt egykoron, az én nevelésem, ápolásom, etetésem, ez most pedig most innentől kezdődően az enyém, és ez a történet itt egyébként meg be van fejezve. Tehát mindenki tette, meg teszi azt, ami a dolga, hogy ami a lelkiismeretéből jön, vagy ha nem jön, akkor figyelmeztetni kell.

0: ahol megjaváltatjuk.
1: A leghallgatottabbak.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. A szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké a világ.

kettesben a legkellemesebb, mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig ott van veled.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. május 30-a szombat reggel 6 óra van.
0: Best FM Start. Nyíregyháza legfrissebb hírei.
1: Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok. Megújulnak a játszóterek Nyíregyházán, és lezajlott a drogprevenciós pályázat döntője. Kovács Rádai Andrea vagyok. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok a gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba. Mondta rádiónknak Mukis Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: 150 hivatásos tűzoltóság, 47 önkormányzati tűzoltóság és 216 önkéntes tűzoltóegyesület várja az érdeklődőket. A nap folyamán több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből láthatják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, és a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak. A gyerekek maguk is felpróbálhatják a tűzoltóknak a védőruháit, megnézhetik a sisakot, a speciális eszközöket, sőt, fel is ülhetnek az autókra.
1: Rutkai Dér Vivien, a vármegyei katasztrófavédelem szóvivője korábban úgy nyilatkozott rádiónknak, hogy Szabolcs-Szatmár-Berek tűzoltóságain is várják a családokat. Megújulnak a játszóterek Nyíregyházán. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Városszerte számos játszótéren cseréli az előregedett homokozó kereteket. Több helyszínen pedig napvitorlákat helyeznek ki, hogy a gyermekek a legnagyobb melegben is árnyékban játszhassanak. Újakra cserélik például a Fazekas János téri játszótéren a régi fa eszközöket. A kicsik hamarosan birtokba vehetik a modern csúszdavárat, az egyensúlyozó játékot, a hintákat is. A hajójátékelem jelenleg javítás alatt áll, mert a tér egyik legnépszerűbb eleme sajnos rongálás áldozata lett, közölte a városüzemeltető. A felújítások és karbantartások idején kérik a kicsik és nagyok türelmét. Dolgoznak a 38-as főúton Nyírtelek és Rakamasz között. A nyiregyháza.hu azt írja, a munkálatok az első szakasz felmarásával a múlt héten kezdődtek el. Közben folyamatban van az első 3,5 kilométeres szakasz aszfaltozása. A forgalmat jelzőőrök irányítják, az arra közlekedők sebesség és forgalomkorlátozásra számítsanak. Méhbetegség miatt községi zárlatot rendelt el a járási főállatorvos Nagykállóban. A város közösségi oldalán olvasható információk szerint az intézkedésre a mézelő méhek nyúlós költés rothadása miatt volt szükség. A zárlat a Nagykálló Korányi Frigyes Széchenyi úti kereszteződéstől Kálló-Semjén felé eső bel- és külterületére érvényes. Felhívták a figyelmet, hogy a korlátozás alatt álló területre méheket bevinni szigorúan tilos, ahogyan kivinni sem szabad a területről méhcsaládot, mézet és egyéb méhészeti terméket, méhészkedéssel kapcsolatosan használt eszközt. A zárlat alatt álló valamennyi méhészet méhcsaládját meg kell vizsgálni. Lezajlott a drogprevenciós pályázat döntője. A vármegyei rendőrség a közösségi oldalán azt írja, a Mondj nemet a drognak és igent a jövődre című pályázatot általános iskolásoknak hirdette meg a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya a RedP program keretében. A döntőben 9 általános iskola tanulói vettek részt. A diákok a saját maguk által megírt és előadott történeteken keresztül mutatták be, hogy milyen veszélyeket rejthet a droghasználat, és milyen fontos szerepe van a jó döntéseknek. A cél az volt, hogy a fiatalok kreatív módon gondolkodjanak el a droghasználat kockázatairól, a döntéshelyzetekről és a következményekről. A díjazottak listája elérhető a vármegyei rendőrség közösségi oldalán. Tudományos tehetségek konferenciájának ad otthont a Nyíregyházi Egyetem június 3-án. A 4. EKÖP szakmai konferencián az Egyetemi Kutatói Ösztöndíjprogram ösztöndíjasai mutatják be kutatási eredményeiket. Alap- és osztatlan tanárszakos hallgatók, doktorvárományosok és posztdoktor ösztöndíjasok számolnak majd be munkájukról, közölte az intézmény. Az előadások témái a társadalomtudományoktól a sportkutatáson át a műszaki fejlesztésekig több tudományterületet érintenek. A program célja a tudományos utánpótlás támogatása és a hallgatói-kutatói tevékenység ösztönzése. Házi TDK versenyt rendezett a Nyíregyházi Gazdálkodástudományi Intézet. Az eseményen a gazdálkodási és menedzsment, valamint a turizmus vendéglátás szakosok mutatták be dolgozataikat. Az intézmény közleményében tudatta, hogy a beregszászi kihelyezett képzés hallgatói közül is vettek részt a megmérettetésen. Online kapcsolódtak be a programba, így a verseny egyszerre zajlott jelenléti és digitális formában. A prezentációk rendkívül sokszínű témákat öleltek fel. Ugyanakkor közös jellemzőjük volt, hogy aktuális gazdasági és társadalmi kérdésekre reflektáltak. Több előadás foglalkozott a munka világának átalakulásával, a generációk közötti különbségekkel, a motivációs tényezők változásával, valamint a nők munkaerőpiaci helyzetével, karrier lehetőségeivel és a távmunka kihívásaival. A hallgatók emellett vizsgálták a külföldi munkavállalás jelenségét, a női vállalkozói szerepvállalás generációs sajátosságait, továbbá a digitális bankolás térnyerésének hatását a hagyományos bankfiókok jövőjére. A turizmus vendéglátás területéről az utazási szokások és a turisztikai fogyasztói trendek változásaira hívták fel a figyelmet, míg más dolgozatok a fenntarthatóság, a vidékfejlesztés és a vállalkozások gazdasági működésének kérdéseit elemezték. A körforgásos gazdálkodás ipari alkalmazásától kezdve egy térségi LEADER program hatásain át, egészen vállalkozások pénzügyi és adózási vizsgálatáig számos gyakorlat közeli téma került bemutatásra. Az eredmény hirdetésen a zsűri elismerően szólt a hallgatók felkészültségéről. Az előadások jól struktúráltak, szakmailag megalapozottak voltak, a prezentálók magabiztosan válaszoltak a felmerülő kérdésekre is. A verseny ismét bizonyította, hogy a hallgatók képesek a megszerzett elméleti tudást aktuális gazdasági problémák elemzésében alkalmazni. Folytatódik a Netrevalók program. A szervező Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár közölte, június 10-én lesz a következő foglalkozás. Az idősebbek jobban megismerhetik a digitális világot a fiatalok segítségével, a diákok pedig ezt az iskolai közösségi szolgálat keretében is megtehetik. A helloszülő.hu oldalon telefonon vagy személyesen is regisztrálhatnak a diákok és az idősek is. További részletek a Nyíregyházi Intézmény honlapján. Ismét megnyitott a kapuit a görög katolikus főiskola. A nyitott udvar eseményt a Szent Atanász görög katolikus hittudományi főiskolán tartották. A május 29-i program célja az volt, hogy közelebb hozza a görög katolikus közösséget az érteklődőkhöz. A látogatókat kötetlen beszélgetések, tematikus sátrak, játékok, gasztronómiai programok és táncház is várta. A rendezvényen bemutatkozott a Damján tábor, valamint a főiskola képzési kínálata is. Gondatlan volt az anya, sérülést szenvedett gyereke. Márton Anetta Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei főügyészség helyettes sajtószóvivője ismerteti a részleteket, azzal az esettel kapcsolatban, ahogy egy fiatal nő kisgyermeke sérült meg súlyosan a nő gondatlan magatartása miatt.
3: A fiatal anyuka egy éves gyermeke fürdetéséhez készülődött otthonukban, ezért a ház egyik szobájában egy műanyagkádat helyezett el a padlón, amelybe egy kancsó forró vizet öntött. Ezután hideg vízért kiment a konyhába, mialatt a kisgyermek odament a kádhoz, és mindkét kezével belenyúlt a forró vízbe. A kiskorú sértett mindkét alkarján másodfokú égési sérüléseket szenvedett, melyek mintegy 4-5 hét alatt gyógyultak. Mivel a vádlott nem gondoskodott arról, hogy a kiskorú gyermeke ne tudjon a forró vízbe nyúlni, gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés vétségét követte el. Büntetlen előéletére, beismerő vallomására, megbánó magatartására figyelemmel, vele szemben közérdekű munkabüntetés az ügyészség indítványa.
1: Híreink végén a várható időjárásról. Ma gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést és napközben, valamint a kora esti és az esti órákban helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. Napközben 23 és 31 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Délután 27-31 fokot mérhetünk.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Idén is megnyílnak a szertárkapuk. Népszerű volt a Bringa Piknik és tudományos tehetségek konferenciája a Nyíregyházi Egyetemen. Kovács Rátai Andrea vagyok. Megnyílnak a tűzoltóságok. Gyereknap alkalmából idén is lesz nyitott szertárkapuk rendezvény. A program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba. Május 31-én Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye tűzoltóságain is várják a családokat, mondta rádiónknak Rutkai Dér Vivien, a vármegyei katasztrófavédelem szóvivője.
3: Ilyenkor próbariasztásokat tartanak a tűzoltók, így megláthatják, hogy mi történik, amikor tűzesethez, balesethez riasztják őket. Megtekinthetőek és kipróbálhatóak lesznek bizonyos speciális eszközök, felszerelések, sőt a kicsik a mini tűzoltó öltözéket is magukra ölthetik. A nyitott szertárkapuk keretében amúgy az összes vármegyei hivatásos tűzoltó parancsnokság és katasztrófavédelmi ős látogatható majd május 31-én, tehát Baktaló Rendháza, Fehérgyarmat, Kisvárda, Máté Szalka, Nyírbátor, Nyíregyháza és Záhony, és térségünkben önkéntes, valamint önkormányzati tűzoltóságok is összesen 14 helyszínen várják majd az érdeklődőket.
2: Idén is népszerű volt a Bringa Piknik. Több százan döntöttek úgy, hogy vállalják és letekerik a Nyíregyháza Tokaj közötti csaknem 35 kilométeres távot. Útközben pihenőhelyeken gyümölcsel, pékáróval várták a bringásokat. Tokajban a fesztiválkatlanban cirkuszi hangulat fogadta a célba érkezőket, így légtornászok, artisták, pantomimesek mutatták be produkciójukat, írja a nyíregyháza.hu. A legnépesebb iskola címet idén az Eötvös József gyakorló általános iskola csapata nyerte. Június 3-án rendezi meg a Nyíregyházi Egyetem a 4. ECÖP szakmai konferenciáját. Az eseményen az Egyetemi Kutatói Ösztöndíjprogram ösztöndíjasai mutatják be kutatási eredményeiket. Alap- és osztatlan tanárszakos hallgatók, doktorvárományosok és posztdoktor ösztöndíjasok számolnak majd be munkájukról, közölte az intézmény. Az előadások témája a társadalomtudományoktól, a sportkutatáson át, a műszaki fejlesztésekig több tudományterületet érintenek. A program célja a tudományos utánpótlás támogatása és a hallgatói-kutatói tevékenység ösztönzése. Ma gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést és napközben, valamint a kora esti és az esti órákban helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a szél. Napközben 23 és 31 fok közé melegszik a levegő, de a záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet. Vasárnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban itt térségünkben fordulhatnak elő. Délután 27-31 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig a leg-

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor.
2: Ma a magányról fogunk beszélgetni. A tegnapi téma apropóján egy pici emlékeztető Csak 10 perc rovat hallgatóinak, miközben köszöntök mindenkit, Szakács Tibor vagyok. Molnár Józseffel beszélgetek ma, lelkész lélekgyógyász barátommal. Köszöntelek, Józsi, szia, itt vagy?
3: Itt vagyok, és vártam, hogy hívjatok, szia.
2: Hát a tegnapi beszélgetésünk felkorbácsolta a hallgatóknak a írási vágyát, és tulajdonképpen nagyon sok olyan visszajelzés érkezett, amivel kapcsolatban írták azt, amiről mi beszélgettünk, ugye az elhanyagoltságról, elhanyagolásról, és hogy ez tulajdonképpen ez egy sajnos mindennapos dolog jelenlegi világunkban is, és különben így volt ez különben régebben is, akár gyermek, akár pedig idősebbekről legyen szó. És azon gondolkodtam el ennek kapcsán, hogy amikor a hallgató leírta üzenetben, hogy azért az idős néni, idős bácsi magányos, amikor nem is idős néni és idős bácsi van már csak magányos, hanem mondjuk egy fiatal vagy középkorú ember is magányosan él. Azon gondolkodtam, hogy miért élnek ők magányban? Tehát hogy jutnak el ide, hiszen nem így születik?
3: Nyilvánvaló, egy nagyon fontos dolog az, hogy amikor ez a szó előkerül, hogy magány, akkor ez mindig egy állapotot jelöl egy embernek a életvitelét, vagy az életstílusát, és akkor őről, ahogyha látjuk ezt a magányos farkas, ahogy emlegettük őket régen, életet, akkor azt gondoljuk, hogy ő ilyen volt mindig, vagy azt gondoljuk, hogy ez reggeltől estig valakinek kialakul az életébe. Itt ez nem így van. Ahhoz, hogy valaki magányossá váljon, azt szoktuk mondani, hogy ezen több szakaszon megy keresztül az ember egy adott életszakaszban, aminek az a vége, hogy na most már akkor viselhetem azt a bélyeget, hogy én egy magányos ember vagyok, de ez nem hirtelen jön. Ennek vannak részei.
2: Hát ugye az ember az egy társas lény, hát eleve nem erre van tervezve. Pontosan. Tehát ugye maga világunk sem ilyen, a szocializációnk, hát ebben a szóban ez könyve benne is van. Tehát törekszünk arra, hogy ugye gyakorlatilag

0: hogy ő nem fogja egy másik embernek a tudtára adni azt, hogy ő szereti, nem fogja tudtára adni azt, hogy gondolok rá, nem fogok reagálni arra, hogyha te felhívsz engem telefonon, nem fogom kinyitni az ajtót, amikor bekopogsz az én ajtómon, és ezek azok a kicsi kedvességek elmaradnak, ami egyébként a mindennapjainkban észrevétlenül ott vannak. Azt mondjuk, hogy ezek már nem lesznek kölcsönösek egy bizonyos pont után, mert ezek a gyengítségek, ezek elmaradnak, és nagyon sokszor azért maradnak el, és a magány első szakaszát pontosan ez jelzi, hogy valaki azt érzi, hogy én igazából nem tartozom senkihez.
1: Attól, hogy magányos még lehet boldog? Vagy ő így boldog?
0: Egy bizonyos szakaszig lehet ilyen, sőt ugye vannak olyan élethelyzetek, amikor valaki azt mondja, hogy magányra vágyom, de nem azért, hogy ebbe maradjak, hanem hogy azért, hogy ebből feltöltődjek. Most ugye divatosak ezek a zarándokutak, és önmagunkkal való találkozások, lett egy ilyen fogalmunk, amit kialakítottunk magunknak itt, hogy én idő, amit megélhetek én a saját lakásomban, vagy a saját életkörülményeim között is. Igen, de ezek olyanok, mint amikor az autóval elmegyünk tankolni, ott nem megállunk egy kicsit, hanem megállunk egy kicsit, és energiával töltjük fel az autót, vagy olyan, mint az alvás, hát egész nap nem alszunk. Tehát a töltekezés az inaktívnak tűnik, de az aktivitás ebből jön majd.
1: Jönnek közben az üzenetek, a hallgató azt írja, hogy persze aztán ott fog sírni, ahol senki nem látja, meg mi történik karácsonykor. Tulajdonképpen ugye akkor, ha valaki ezt a féle utat választja, azért itt lehetnek ebbe gödrök.
0: Lehetnek, bár azt kell mondani, hogy ha mondjuk az első szakaszát vesszük, amit az előbb elmondtam, akkor azt mondjuk, hogy azért ez még nem szokta megviselni általában az embereket, főleg ugye akkor, amikor azt mondjuk, hogy ez csak egy ideig fog tartani. Most azt mondom, hogy elmegy a gyermeked egy másik országba, egy program keretébe, és nyilvánvalóan az első időben ő ott magányosnak fogja magát érezni, mert teljesen új a környezet, új a nyelv, új a kultúra, nincsenek barátok, nincsenek ismerősök, tehát az első időben jön a magány, de hát ugye azzal biztatod majd telefonon, hogy majd ismerkedni fogsz, majd barátkozni fogsz, majd téged is észrevesznek, tehát akkor könnyebben viselhetjük. De mi van, hogyha nem? Akkor jön a második oldal, amikor már azt látjuk, hogy én már nem is mosolyogok vissza, amikor rám mosolyognak, amikor már nem merem nyújtani a kezemet adott esetben egy kézfogáshoz sem, amikor már az érintéstől vagy egy öleléstől teljesen elszokom, és nem is engedem, hogy engem megöleljenek, én pedig végképp nem megyek oda ezzel az indulattal másokhoz.
1: De van ilyen fóbia is, ugye, ami az tulajdonképpen az emberekkel kapcsolatos.
0: Így van, de most ugye itt még mi nem a fóbiás oldaláról beszélünk. Amikor észreveszünk valakin, hogy a hanglejtés megváltozik, a beszédritmusa belassul, az öltözködésében még visszafogottabbá válik, egyre halkabban beszél. Ezek ugye azok a részek, amikor már a magánynak vannak ilyen észrevehető és látható jelei, de még ez is innen tulajdonképpen még visszafordítható.
1: Megint jött üzenet, kérlek ne mondjátok be a nevemet, mert kirúgnak. Az én főnök asszonyom, az pontosan ilyen életet él, ő a sikerért mindent feláldozott, tulajdonképpen nincs semmiféle társas kapcsolata, csak a munkájának él, ő egy karrierista nő, és nem fér bele senki az életébe, pont.
0: Na, akkor még mielőtt a harmadik szakaszra áttérnénk, amiről azt mondta, hogy onnan már nagyon nehezen van visszaút, akkor nézzük ezt egy másik aspektusból, hogy ez, hogy magány vagy elmagányosodás, ez kiket fenyeget, vagy fenyegethet a legjobban. Például azokat, akik egyedül végzik a munkájukat. Tehát egy zárt irodában vannak, és nekik ez a feladatuk. És jön, amit a hallgatónk mondott, amikor valaki csúcs beosztásban, vagy magasabb vezető beosztásban dolgozik, és úgy érzi, hogy ez a munka rovására menne, hogyha ő itt barátkozna mondjuk a beosztatjaival. Nagyon sokszor látjuk azt is, hogy akik eltérő, tehát másoktól eltérő munkarendben dolgoznak, mondjuk állandó éjszakás munkájuk van, ők mondjuk hamarabb fognak az elmagányosodás útjára lépni, illetve ugye nagyon sokszor látjuk azt, hogy a sikeres vállalkozók elmondják magukról, hogy nekik nincs idejük társas kapcsolatokat létrehozni, és ők alapvetően az irigyelt autóikkal, jachtjaikkal és világkörüli, ám de egyedül betöltött útjaikkal igazság szerint hatalmas magány veszi őket körül. Na jön akkor a harmadik szakasz, amikor azt mondjuk, hogy már egyfajta közömbösség látszik, amikor már azt látjuk, hogy tulajdonképpen az érzelmek kivetítésére, vagy az mások

0: érzelmeinek befogadására már az ember alkalmatlanná válik, ekkor érzi azt, hogy én már igazából nem számítok senkinek, és tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy én vagyok vagy nem vagyok, és akkor ebből mi jön sokszor, úgysem, így van, úgysem kellek én senkinek, nekem se kell már senki, akkor ennek a vége nagyon sokszor az, hogy önmaguk ellen fordulnak az emberek, pontosan így van. És még egyszer mondom, itt nem alapvetően a magába forduló embertípusról beszélünk, a csendesebbről, halkabbról, hanem a magányosról, ami egy teljesen másik tészta.
1: Hogyan lehet ez ellen, hát nem is biztos, hogy akar, nem? Védekezni.
0: Na, ez egy nagyon nagy dolog, igen. Ugye ezt kimondhatjuk azért, hogy az, hogy magányos életszakaszaink vannak, azzal ugye alapvetően nincsen baj. Nagyon sokan mondjuk a munkahelyük meg a lakásuk között ingáznak, és akkor nekik vannak olyan életszakaszaik, amikor nem annyira vannak másokkal körülvéve, vagy amikor azt mondom, hogy valaki külföldi munkát végez, és mondjuk nem beszéli azt a nyelvet, de attól munkáját el tudja végezni. Egy rossz házasság csődbe ment, utána szétköltöznek, elválnak, és eltávolodnak egymástól, családjuktól. De egyébként nagyon sokszor azt látjuk, hogy a magánynak ugye forrása lehet az is, amikor az emberek megöregszenek, ritkulnak a családi események, és szépen lassan először foglyul ejti a város, aztán foglyul ejti az utca, aztán már a lakás, végül egy szoba, és legutoljára az ágya. De nagyon-nagyon fontos egyébként az, hogy azért ez minden emberre, minden élethelyzetben nyilván nem igaz, a személyiségünktől rengeteg minden múlik, illetve ezen fordul meg a dolog, hogy ez kezelhető, vagy pedig végérvényesen bezárkózott valaki.
1: És emlékezzünk vissza, hogy volt olyan időszak például az elmúlt években is a mi életünkben, amikor szinte erre voltunk kényszerítve, most világos, hogy ugye ez a home office, amitől most több hallgató írta, hogy ők ettől betegek lettek. Tehát, hogy igenis szükség van az embereknek arra, hogy menjünk el egy munkahelyre, közösségbe legyünk, találkozzunk, beszélgessünk.
0: Beszélgettünk is akkor erről. Emlékszel rá, hogy maga, amikor viseltük ugye a maszkot, akkor ugye mi maradt el? Elmaradt a mosoly, elmaradt a mimika, amikor, ha csak távolabb is állunk valakitől, és rám mosolyog, akkor azzal már egy érzelmet kifejez, és ugye ez a maszk ezt mind elvette. Igen. De nagyon érdekes, és egyébként, amikor a gátlásról vagy gátlásosságról beszélünk, azt nagyon sokan összekeverik az, hogy aki gátlásos, az biztosan majd egy idővel magányossá is válik. Azért ez így önmagában nem igaz. Ám de nagyon sok ember elmondja, hogy a saját családjában nem ölelték meg egymást, nem beszélgettek sokat, nem voltak ilyen jellegű kapcsolataik, mert hogy az önfegyelem álcája mögé kellett bújni, hogy senki ne ismerje meg az érzéseidet, ne projektáld magadból mindez, ami benne volt, az érzelmeidet aztán végképp nem mutathatod ki, legyenek azok pozitív vagy negatív töltetőek, és nagyon sokan elmondják, hogy ezt egyébként ők otthonról hozzák. Ezek a maguknak való emberek, akikről ezt szoktuk mondani.
1: Ez amúgy örökölhető? Vagy?
0: Sokszor látszik az, hogy az erre való hajlam, vagy az erre való hajlandóság azért az úgy látszik. És hát azt mondjuk, hogy itt vannak még azok, akik az önbizalom hiányával küzdködnek, hogy ugyan én nem ki lenne kíváncsi, velem úgy se akar beszélgetni senki, mert én butának, csúnyának, ostobának, vagy nem annyira izgalmasnak gondolom magam.
1: Vagy egy anyuka, aki mindig azt tolja a fiának, hogy a fiának is például.
0: Téged úgy se akar majd senki.
1: Nem csak az, hanem a pénzedért akarnak, és így éppen ezért beletesz egy gátat ebbe az egész. Iszonyú veszélyes ez szerintem.
0: Igen, a kimondott szavaknak ugye van súlya, a gyermekek pedig nagyon sokszor felnőve, nagyon pontosan, sokszor könnyek között mondják, hogy milyen sokszor hallottam én azt az anyámtól, hogy. És hogyha ezt az édesanyát meg tudnánk kérdezni, mert mondjuk még élne, vagy mondjuk alkalmas lenne arra, hogy egy ilyen beszélgetésben részt vegyen, akkor legtöbbször azt mondaná, én nem is emlékszem arra, hogy ilyet mondtam neked, jön a második oldal, pedig ezt majdnem minden nap elmondtad. Az én úgyse, veled úgysem senki, minek is semmire valóság. Tehát a magány az nagyon sokszor egyfajta, hát most értsük jól, amit mondok, egyfajta szülői ártoknak a beteljesülése.
1: Hát most jönnék bele a beszélgetésbe, de le kell zárjuk, mert csak 10 perc ez a műsor címe. Viszont egy hallgató küldött most egy olyan üzenetet, hogy társas kapcsolatban is lehet magányos valaki. Hát ugye ezzel most új ajtót nyitunk.
0: Így van.
1: Úgyhogy ebben most nem megyünk bele, de nagyon szépen köszönjük, Józsi, letelt az időnk, legközelebb pedig folytatjuk. Nagyon élveztem minden pillanatát, köszönjük szépen.
0: Minden jót nektek, szia!

0: Mindenből
1: a legjobbat adjuk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Zajlik az Agrárium 2026. Új tűzoltóautók álltak forgalomba, és ünnepi hangversenyre készülnek Nyíregyházán. Kovács Rádai Andrea vagyok. Zajlik az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele országszerte több tízezer gazdaságot érint. Május végéig online is szolgáltathatnak adatot a kijelölt gazdaságok. Ezután összeírók segítségével tehetnek eleget kötelezettségüknek, mondta rádiónknak Tóth Péter, természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető.
3: Az összeírás fókuszában az agrárgazdaságok szerkezetének a vizsgálata áll, így komplex képet fogunk arról kapni, hogy mekkora földterületet használnak, milyen állatfajokat tartanak, azoknak mekkora darabszáma, illetve megtudhatjuk majd azt is, hogy hány évesek a gazdaságirányítók, milyen a legmagasabb mezőgazdasági végzettségük. Fogunk foglalkozni az állattartás épületeivel és a trágyakezelési módszerekkel, amelyet utoljára 2020-ban mértük fel. Emellett most külön foglalkozunk még a borszőlőtermesztéssel is, és felteszünk néhány kérdést a gazdasághoz kapcsolódó nem mezőgazdasági tevékenységekre vonatkozóan.
2: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében összesen 5106 gazdálkodó válaszait várja a KSH. 5 új tűzoltóautó állt a közelmúltban szolgálatba. Erről adott hírt közösségi oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A korszerű járművekből Nyíregyházára is került. A modern gépjárműfecskendők még gyorsabb beavatkozást tesznek lehetővé. Hatékony műszaki felszereltséggel rendelkeznek tűzoltáshoz és műszaki mentéshez is. Emellett avaroltó és speciális erdőtűzoltásra alkalmas szakfelszerelések is helyet kaptak benne. A berendezésnek köszönhetően tovább erősödhet az érintett városok és a környező települések tűzvédelme. Laudate Dominium, dicsérjétek az Urat! Ezzel a címmel szerveznek ünnepi hangversenyt a nyíregyházi evangélikus nagy templomban. 2 alkalmat is tartanak. Vasárnap kora este és hétfő délután várják majd az érdeklődőket. Az eseményt a Tóróczi Zoltán evangélikus általános iskola újraalapításának 30. évfordulója alkalmából szervezik. A koncerten gyerekek és felnőttek énekelnek majd. A program ingyenes, további részletek az iskola közösségi oldalán. Ma gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést és napközben, valamint a kora esti és az esti órákban helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a szél. Napközben 23 és 31 fok közé melegszik a levegő, de a záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet. Vasárnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban itt térségünkben fordulhatnak elő. Délután 27-31 fokot mér.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új...

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Korszerűbb a közvilágítás Dombrádon. A végzős hallgatókat köszöntötték, és programdömpinggel készül a DPI. Kovács Rádai Andrea vagyok. Korszerűbb lett a közvilágítás Dombrádon, írja a Szabolcs Online. A portál úgy értesült, hogy 33 új korszerű ledes lámpatestet szereltek fel, többek között a Béke és a Pátruhai utcába. Az új lámpáknak köszönhetően itt már minden oszlopon van világítás. A fejlesztésnek köszönhetően nőhet a lakosság biztonságérzete, és a közlekedés is biztonságosabb lehet majd. Ünnepélyesen köszöntötték a végzős óvodapedagógus és tanítószakos hallgatókat a Nyíregyházi Egyetemen. Az esemény idén is a kollégium épületétől induló közös sétával kezdődött, majd Nagy Balázs, az óvó és tanítóképző intézet igazgatója köszöntötte a hallgatókat, családtagjaikat és az intézmény vendégeit. Beszédében hangsúlyozta, a pedagógusi hivatás egyszerre jelent felelősséget és lehetőséget, arra, hogy a jövő generációinak életét formálják. A rendezvényen több gyerekműsor is színesítette a programot, az ünnepség zárásaként pedig az első évesek közös énekléssel búcsúztak a végzősöktől. Olvasható az egyetem honlapján. Soha nem látott nyári programsorozattal készül a nyíregyházi diákpolgármesteri iroda. A szervezet közölte, továbbra is az a cél, hogy értékes, szabadidős, közösségi és tanulási lehetőségeket biztosítsanak minél több nyíregyházi és térségbeli fiatal számára. A nyári programok több országot és számos települést érintenek, és Nyíregyházán is egymást követik majd a közösségi események, workshopok és találkozók. Júniusban a szervezet képviselői Norvégiába és Lengyelországba is elutaznak. A felvidéki Nagykaposon ifjúsági csere lesz, augusztus végén pedig Szatmár Németibe látogatnak. Ugyanakkor Nyíregyháza is több Erasmus Plus projektnek ad otthont, amelyek során külföldi fiatalok érkeznek majd a vármegye székhelyre. Emellett kulturális és testvérvárosi programok is lesznek, folytatódik a civil karaván, amely több települést, köztük Csengert, Kisvárdát és Nyírbátort is érinti majd. A Diák Akadémia programsorozat 4 alkalommal várja az érdeklődő fiatalokat, és nyílt napot is tart majd a szervezet. Ma gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és napközben, valamint a kora esti és az esti órákban helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a szél. Napközben 23 és 31 fok közé melegszik a levegő, de a záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet. Vasárnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban itt térségünkben fordulhatnak elő. Délután 27-31 fokot mér.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig a legjobb zene.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával

0: nekünk egy férfi hallgató, alacsony a tesztoszteron szintem, nem akarok gyógyszert szedni, mit tegyek, hogy beinduljon a kályha?
1: Jó, akkor néhány dolog. Egyrészt lényeges lenne, hogy mitől alacsony, meg hol alacsony. Egyébként szerintem erről mindenképpen beszéljünk, lehet, hogy nagyon gyorsan meg fogom ezt csinálni, mert én most foglalkozom ezzel a kérdéssel, és ezek nagyon-nagyon fontosak lesznek. De most nézzük a...
0: Vannak ilyenek?
1: Nálam voltak ilyenek, én nem csinálok ebből titkot. Istennek állam már mérések alapján is az egekben, de az nem csoda azok után, amit én művelek.
0: Jó, de azért ugye idősebb vagy, tehát, hogy...
1: Hát kimondottan azért, igen. Na most nézzük a válaszokat a betegnek. Furcsa, de ilyen tengeri halak, osztriga például, ezek nagyon sokat segítenek a tesztoszteron szint emelésében. Miért? Azért, mert nagyon magas a cink tartalom, és itt a cink bevitel számít tulajdonképpen. Ezt egyébként az nem gyógyszer, egyszerűen táplálékkiegészítő cinkkel is meg lehet oldani. Nagyjából a lakosság 15-20%-a cink hiányos. Aki ebben a helyzetben van, az nagyjából ez a 30 mg cink, és nem több bevitele mellett duplázni tudja a tesztoszteron szintjét, és ez pár nap alatt elvégezhető.
0: Tehát koedukált munkahelyen a férfiak azért szokták általában ajánlgatni egymásnak ezeket a féle dolgokat, mert akkor tulajdonképpen akkor ilyen helyzetbe akarják egymást hozni tudatlanul, vagyis lehet, hogy tudatosan. Hogy a másik nem tud róla.
1: Így van, akkor ajánlgatnék még makrélát vagy zsíros lazacot. Ezek azért vannak pozitív hatással a tesztoszteron szintre, mert D-vitamin van igazából bennük, és ez az, ami ugye a D-vitamin nagyjából 1000 gént kapcsol, és ezen gének egy jelentős részének van, vagy egy részének van köze a tesztoszteron termeléshez. Úgyhogy ez egy fontos dolog, de itt is azt tudom mondani, hogy a kiegészítő az akár jobb is lehet, és akkor a D-vitamin szint emelésével a tesztoszteron szint növekszik.
0: Jó, okay. Van még?
1: Van még magas magnézium tartalmú étel, például mandula. A magnézium hiány a mai lakosságban nagyjából 50%, csak ugye az előbb beszéltük, hogy a D-vitamin mennyire fontos a tesztoszteronhoz, csak hogy a D-vitamin hatásához, vagy hatékonyá alakulásához meg magnézium kell. Tehát a magnézium ugyanezen a hatás úton tudja kifejteni a hatását, rendkívül fontos. És egyen mindenki elég telített zsír, mert a telített zsírok ugye hozzájárnak a koleszterin szint emelkedéshez, ami nem rossz, mert a tesztoszteron képzésnek az alapmolekulája, tehát innentől kezdve ez is jól működik.
0: Jó. Mehetünk a másodikra?
1: Persze.
0: Jó. Peptid őrület van, még egyszer mondom, peptid őrület, ami nekem tulajdonképpen nem is mondott igazából semmit, addig, ameddig egy picit utána néztem. Vegyük ezt komolyan, és használjuk ezt a dolgot, vagy pedig inkább ez egy ilyen marketing dolog?
1: Megint pontos választ fogsz kapni, ami azért maradjuk abba, hogy egy kicsit jellemző rám. Tehát ha pestiesen akarom mondani, akkor igazából azt mondanám, hogy a peptidek az egy ilyen meleg pite. Tehát a peptid az egy nagyon rövid aminósabb lánc, tehát pár aminósabbal áll. Ugye a fehérje sok aminósabbal áll, ennek egy része, akkor úgy nevezzük, hogy peptid. Ezek apró, tulajdonképpen jeltovábbítók, ilyen apró hírvívők. Tehát ezek valamilyen hírt visznek egyik helyről a másikra a szervezetben. És most hagy említsem meg, mert ez fel fogja korbácsolni neked is, meg mindenkinek az érdeklődését. Mi most dolgozunk egy alvás peptid javításán, vagy pontosabban tesztelésén, alvás minőség javításán, alvás peptid tesztelésén. De ez elképesztő módon javítja az alvást, tehát nem egy kicsit, hanem valami elképesztő.
0: Emlékeztetni szeretnék a múltkori adásban, amikor te mondtad azt, hogy ugye most van egy olyan dolog, amivel te próbálkozol, mert a REM fázist hosszabbítod vele.
1: Duplázza. Ennél durvább
0: a kérdés. És a REM fázisban mi történik? Mert ezt kell megérteni a hallgatónak.
1: Ott rögzülnek a dolgok, amiket megtanulsz, leginkább ebben a fázisban, és itt van az alvás is igazából. Tehát egy nagyon fontos
0: része. Ez az alvásnak a leglényegesebb alvás része. Ezért ezért
1: a mély alvás is legalább ilyen lényeges, de ez a két leglényegesebb rész egyike. Na most, a betegnek órával mért értéke, alvás pontszámai 20-30-35 ilyen értékek voltak. Tehát igazából a szervezeti feltöltöttsége, amiből csak összehasonlítani,

0: tanításképpen nekem azért általában megvan 90, és többször is érek el reggel 100%-os töltöttséget. Neki ez reggel volt 20-as, én 35-tel fekszem. Edzések után, minden után. Tehát el lehet képzelni, milyen állapot. Az első napon, amikor a peptidek bekerültek, egy 70-80 pont közötti alvása lett, és egy, azt hiszem, 69-es energiaszintje a szervezetében. Hónapok óta követjük, és egy darab per hóha ilyen előfordul, gondoltuk, ez még lehet véletlen. Másnap ugyanilyen érték. És elmondja, hogy felébred, de már nem másfél óra visszaalvás, hanem ha véletlenül fel is ébred, azonnal visszaalszik. És gyönyörűen működik, hihetetlen.
1: Bocsánat, na most. Tudta, hogy mit vesz be? Mármit elmondtad neki, hogy itt
0: elmondtam
1: van ez a dolog.
0: Neki, hogy
1: hát
0: itt van
1: akkor
0: ez a dolog.
1: És akkor
0: de hát én, figyelj, mert ez a hölgy kapott már tőlem 1000 dolgot, amire elmondtam, hogy nézzük meg ezt, hogy hat, aztán
1: ja.
0: Semmit nem tudtunk vele csinálni. Tehát küzdünk ezzel az elváltozással, tudom én, hónapok óta, negyed éve. Javul, de nem jó. A semminél jobb, de nagyon fatal.
1: Tehát akkor neked van egy eseted, ahol ez igazolódott, vagy
0: ez
1: van,
0: most
1: van
0: igen,
1: több
0: de
1: eset
0: aztán,
1: is?
0: Aztán ez most csak hirtelen neki nagyon kellett, és ellentétben a korábbi gyakorlata nem magamon vetettem be, hanem rajta. Egy peptid, és ez lesz a lényeg. Több forrásból is elérhető. És számos forrás a peptidek közül teljesen hatástalan szert, vagy hogy mondjam, peptidet eredményez. Tehát van eredeti, ami lehet kiváló, de kevés a működő képes peptid. Minden peptid kiváló, ha jól gyártják le. De a peptidek 99%-a rossz helyről jön. Szennyezett, ezért csoda, ha nincs hatása, és nincs negatív hatása. Ha nincs semmilyen hatása, az már jó. Tehát nem mindegy, mit veszel be. Úgy fogalmaznék, hogy ez a terület most maga a badnyugat az orvoslásban.
1: Hát meg egy új üzlet.
0: Hát üzletnek is üzlet, de tényleg nem tudhatod, hogy mit veszel be, és ha jó a forrás, és ez a legfontosabb, akkor viszont a peptidek hatása fergeteges tud lenni. Tehát ahogy ez egy kicsit letisztul, ez jó lesz mindenféleképpen.
1: Jó, haladhatunk tovább, mert még egy kérdésnek bele kéne ma férni, hogy holnap azt a maradék kettőt még át tudjuk beszélni, amit mára beterveztem.
0: Persze, nézzük.
1: Jó, magas vérnyomása van a páciensnek, és ő azt mondja, hogy ő nem beteg. Semmiféle betegsége nincs, ő teljesen tök egészséges. De magas a vérnyomása. Ez hogy lehet?
0: Hát egyrészt sehogy, vagy hogy mondjam, szóval meg kellene keresni a hibát. Legtöbbször van hiba, ez a tapasztalat. Tehát ez a semmi bajom nincsen, csak magas a vérnyomásom, és ez biztos, hogy még rosszul is mérik. Csak
1: nem lehet időváltozás? Csak most mondtam egy izét például.
0: Sok minden lehet, sok minden lehet. Tehát ha olyanokat keresünk, tehát elég egy rossz alvás, ugye ezt már megbeszéltük. Tehát nem rohanunk egyből vérnyomás csökkentőjét. De én egy másik esetet szeretnék igazából felhozni, amikor kiírnak neked egy új gyógyszert, azt elkezded szedni, aztán egyszer csak elmész az orvoshoz, hogy az hogyan hatott, és akkor kiderül, hogy hű, nézd már közben meg még a vérnyomásod is magas, arra is kapsz egy gyógyszer. Na hát ez így nem igazán jó. Mondok egy gyógyszertípust, nem többet is. Vannak ezek a non-szteroid gyulladáscsökkentők, vagy fájdalomcsillapítók. Ugye ez recept nélkül kapható. Ez vízvisszatartást okoz, érösszehúzódást okoz, és vérnyomás emelkedést. Tehát fájdalmad van, lemész,
1: az is lehet, hogy fájt a fejed, bevetted ezt a fájdalomcsillapítót, és emelkedik a vérnyomás.
0: Igen, aztán tényleg tovább fáj a fejed, és akkor elmész az orvoshoz, és akkor fáj a fejed, de jé, magas vérnyomásod is van. Zárójelben a fájdalomtól is megy fel a vérnyomás, de lényeg, ami lényeg, hogy a végén ott kötsz ki, hogy egy gyógyszerrel többen jössz el. Értelmes? Nem. De ott vannak az antidepresszánsok. Szintén szűkítik az artériákat, és elkezded szedni, és csak azt látod, hogy ugrik ki a vérnyomásod. Tehát megint kapsz egy újabb gyógyszert. Ordugulásgátló spré. Érszűkítő hatású, és ezáltal vérnyomást tud emelni. De ilyet tud csinálni a testsúlycsökkentő gyógyszerek, egy része tesztoszteronpótló. Tehát sajnos az orvosok túl elfoglaltak ahhoz, hogy ezzel foglalkozzanak, hogy összekössenek a pontokat, és úgy gyerekkorunkban, ha 11 után a 12-eshez húztad a vonalat, meg utána szépen növekvő sorrend, akkor kijött a nyuszi. Na, tehát igazából az a lényeg, hogy össze kell kötni ezeket a pontokat, de ha valakinek nincs ideje ezzel foglalkozni, akkor esetlegesen egy teljesen feleslegesen felült gyógyszer lehet a dolog vége. Tehát nem több gyógyszerelés kell, hanem okosabb gyógyszerelés kell, és akkor erre vigyázzunk.
1: Jó, holnap pedig folytassuk, mert most letelt az időnk, tehát hallgatóknak nagyon fontos visszajelzés, hogyha kijött a nyuszi, akkor magas a vérnyomás.
0: Megint sikerült megfogni a leglényegesebb dolgot, és teljesen egyetértünk. És a nyulak ugye már megtámadják a rolleresek, hova fejlődne a rátörnek egy-egy városra. Igen.
1: Így van.
0: Ez pont ez volt a mai lényeg.
1: Szuper. Holnap találkozunk megint. Köszönjük szépen, doktor úr. Szia.

0: 90-es és 2000-es évek slágereivel, Nyíregyháza szeretetével.
1: Az autóban csak ti szólhattok.
2: Megkapok minden infót a városról.
0: Ez

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Választ a Nyíregyházi Egyetemet. Modern infrastruktúra és támogató közösség vár rád. A nálunk is elérhető Pannonia ösztöndíj programmal a világ kinyílik előtted. Fedezd fel új kultúrákat, tanulj nyelvet és szerezz szakmai tapasztalatot külföldön. Tradíció és innováció. Ez a Nyíregyházi Egyetem. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, a Tempusz közalapítvány által kezelt program keretében.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Idén is megnyílnak a szertárkapuk. Népszerű volt a Bringa Piknik és Tudományos Tehetségek konferenciája a Nyíregyházi Egyetemen. Kovács Rádai Andrea vagyok. Megnyílnak a tűzoltóságok. Gyereknap alkalmából idén is lesz nyitott szertárkapuk rendezvény. A program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba. Május 31-én Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye tűzoltóságain is várják a családokat, mondta rádiónknak Rutkai Dér Vivien, a vármegyei katasztrófavédelem szóvivője.
3: Ilyenkor próbariasztásokat tartanak a tűzoltók, így megláthatják, hogy mi történik, amikor tűzesethez, balesethez riasztják őket. Megtekinthetőek és kipróbálhatóak lesznek bizonyos speciális eszközök, felszerelések, sőt a kicsik a mini tűzoltó öltözéket is magukra ölthetik. A nyitott szertárkapuk keretében amúgy az összes vármegyei hivatásos tűzoltó parancsnokság és katasztrófavédelmi őrs látogatható majd május 31-én, tehát Baktaló Rendháza, Fehérgyarmat, Kisvárda, Máté Szalka, Nyírbátor, Nyíregyháza és Záhony, és térségünkben önkéntes, valamint önkormányzati tűzoltóságok is összesen 14 helyszínen várják majd az érdeklődőket.
2: Idén is népszerű volt a Bringa Piknik. Több százan döntöttek úgy, hogy vállalják és letekerik a Nyíregyháza Tokaj közötti csak nem 35 kilométeres távot. Útközben pihenőhelyeken gyümölcsel, pékáróval várták a bringásokat. Tokajban a fesztiválkatlanban cirkuszi hangulat fogadta a célba érkezőket, így légtornászok, artisták, pantomimesek mutatták be produkciójukat, írja a nyíregyháza.hu. A legnépesebb iskola címet idén az Eötvös József gyakorló általános iskola csapata nyerte. Június 3-án rendezi meg a Nyíregyházi Egyetem a 4. EKÖP szakmai konferenciáját. Az eseményen az Egyetemi Kutatói Ösztöndíjprogram ösztöndíjasai mutatják be kutatási eredményeiket. Alap- és osztatlan tanárszakos hallgatók, doktorvárományosok és posztdoktor ösztöndíjasok számolnak majd be munkájukról, közölte az intézmény. Az előadások témái a társadalomtudományoktól, a sportkutatáson át, a műszaki fejlesztésekig több tudományterületet érintenek. A program célja a tudományos utánpótlás támogatása és a hallgatói-kutatói tevékenység ösztönzése. Ma gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést és napközben, valamint a kora esti és az esti órákban helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. Napközben 23 és 31 fok közé melegszik a levegő, de a záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet. Vasárnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban itt térségünkben fordulhatnak elő. Délután 27-31 fokot mér.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

8 óra után 6 perccel, szia dala után én is egy hatalmas sziát mondok azoknak, akik megengedik ezt a köszönési formát. Egyébként pedig nagyon szép reggelt kívánok mindenkinek. Május utolsó hétvégéje van, annak is a 30. napján a reggeli csodát éljük meg, és persze élvezzük vele együtt a legjobb zenéket is, hiszen a következő 6 órában én maradok a mikrofon mögött, Zentai Edit. A New Level Empire fölkészült, mint ahogy az Airi Mafia is, hamar.

táncolnak nálunk. Milyen jó időnk van, ugye már most a reggeli órákban is lehet azt is érzékelni, hogy vannak már olyan szomszédok biztos, akik éberen fönt vannak, és éppen már beindították a fűnyírót, netán valamit furnak, faragnak, gondolok itt a férfiakra, mert ez inkább ilyen férfias dolog. Mi hölgyek szerintem leginkább, vagy még pizsiben, és igen, csak bájosan mozgunk mondjuk a nappaliból éppen a konyhába, ahol mondjuk el lehet készíteni már a finom reggelit, úgyhogy én jó készülődést kívánok ehhez a hétvégéhez, és bizony azt kell, hogy mondjam, hogy okunk panaszra nem lehet már, ami az időjárást illeti, hiszen szuper időnk van, volt és marad is. Nagyon ezt látom, legalábbis a nap folyamán itt a legalacsonyabb hőmérséklet, ami 7 és 15 fok között alakult, az délutánra igencsak fölkúszik. 27 és még a 30 fok feletti hőmérsékleteket is lehet majd érzékelni. Záporok, zivatarok környezetében azért hirtelen több fokkal visszaesett a hőmérséklet, de hamisíthatatlan nyári napot tudunk és nyári hétvégét megélni. Én pedig a legjobb zenékkel hozok egy kis melegséget a Best FM hallgatóknak.

Szóval George Michael itt a Best FM-en, az egyik kedvencem, és azon kívül, hogy szenzációsan énekelt és istenén mozgott a színpadon, nagyon szeretem, amikor valaki adományozásban is lelkes, és mondjuk rá igencsak jellemző volt, hogy szeretett adni. Én is szeretek egyébként adni, kapni is, na, hogy persze, hogy szereti az ember azt is, amikor meglepik mondjuk, úgyhogy akár a meglepetéseknek a segítségében én is társára lehetek, úgyhogy csak nyugodtan írjon nekem egy üzenetet, cinkos társa leszek, megígérem. Na, vannak programjaim, mégpedig a mai napon szelektív szombat, családi vetélkedő nap a környezetünkért, ez nagyon fontos. 9 órakor kezdődik a program, úgyhogy nem sokára sorolom majd, hogy milyen fellépőkkel lehet találkozni, és hogy gyakorlatilag ez az egész nap itt a Kossuth téren hogy is fog kinézni. Hát ha már szelettel, és akkor elmesélek egy sztorit, mert én ilyen helyi serifként szoktam magam titulálni, vagy legalábbis a baráti köröm, és bizony én szoktam szólni, amikor valaki csak úgy kidob, tudatosan, vagy véletlenül, vagy direkt, nem is tudom, de előfordulhat, hogy itt ott szemetelőket látok, és én szoktam őket figyelmeztetni. A múltkor nagyon felspanult állapotban voltam, és előttem három fiatalember, olyan nagyon délceg fiatalember, hát a pizzaszelettel a kézben sétált, és a csomagolását eldobták. Hoppácska Edit néni mögöttük jött, és én rögtön jeleztem nekik, hogy srácok, nem biztos, hogy oda kellene csak úgy elhajintani ezt a kis zacsit, hanem ott van gyakorlatilag 10 lépéssel arrébb egy kuka, és legyetek kedvesek oda beledobni. És képzeljék el, hogy fölvették, és elsétáltak odáig, én pedig mentem velük együtt, és persze megdicsértem őket, mondtam, hogy látjátok, srácok, hát így is lehet élni. Úgyhogy én nekik meg is köszöntem, épp pedig a Best FM hallgatóknak pedig azt köszönöm, hogy velem maradnak még a következő órákban. Hozom tehát a mai nap programjait, és Eminem dalát a folytatásban. If you had one shot, one opportunity,

Mindjárt 3:49, a legjobb zenék között pedig akkor a 9 órási készülődéshez kívánok már mindenkinek. Azért nyugalmat, ez a legfontosabb, és azt gondolom, hogy a ruhaválasztáskor egyértelműen a nyári ruhákat most már úgy elő lehet a gardróbból szedni. Én is keresem most már, hol vannak a rövid nadrágjaim, meg a toppocskáim, és milyen jó, amikor még ezek jók ránk, mondjuk évekkel visszamenőleg, hogyha megnézzük ezeket a szetteket. Hát miért is mondom, mert biztos vagyok benne, hogy 9 órakor hatalmas kis buli indul már a Kossuth téren, mert ugye a szelektív szombat elnevezésű program pontosan a mai napra tendál, és bizony 9 órakor már lehet nevezni a játékokra, aztán 10 órakor a Vidám Manók együttes ad majd egy 45 perces koncertet, őket követi majd a Vagabanda Gólyalábasok, nagyon szeretem őket is, és jönnek a táncosok. A Street Dance School fog majd bemutatkozni 12-től a színpadon. Őket követik majd Naniszki és Figaro előadása, illetve a Szabolcs Néptánc Együttes gyermek

kedvenc csoportja. Konzi Brass, aztán Óriás Buborék Show, a Keleti Deluxe, a Kelet Brass Band, majd eredményhirdetés, és hát egy izgalmas koncert lesz este majd 7 órakor, mégpedig a Bikini koncert lesz, akikkel lehet együtt énekelni majd az Add helyet magad mellett című dalt is, vagy éppen azt is, hogy részegen kivisz majd haza. Hát józanságot mindenkinek, és jó kedvet ehhez a mai naphoz, ezt kívánom, és a legjobb zenéket pedig hallgassák itt a 103.9-en, jön a Faith No More és az Easy.

Laurent Wolf és a No Stress itt a Best FM-en a legjobb zenék között, és én is csak ezt tudom mondani, fő a nyugalom, tudják, mély levegő, számolunk háromig, vagy legalábbis nem tudom, hogy kinek mi a stressz levezetésének a legjobb módja. Én ilyenkor felszoktam venni a futócipőmet, és majdnem, hogy szoktam mondani, idegből is meg tudok lódulni éppen a bújtosító körül, 1-2-3 kör erejéig, ez is egy jó levezetés lehet. No, meg az is, hogy hallgatják a legjobb zenéket itt a Best FM-en, viszont a hírek is érkeznek 9-kor, a következő órában pedig a városi infó híreit is meghallgatjuk, és én is készülök még érdekességekkel. Köszönöm, hogy velem rádiózik. Én Szentai Edit vagyok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Zajlik az Agrárium 2026. Új tűzoltóautók álltak forgalomba, és ünnepi hangversenyre készülnek Nyíregyházán. Kovács Rádai Andrea vagyok. Zajlik az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele országszerte több tízezer gazdaságot érint. Május végéig online is szolgáltathatnak adatot a kijelölt gazdaságok. Ezután összeírók segítségével tehetnek eleget kötelezettségüknek, mondta rádiónknak Tóth Péter, természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető.
3: Az összeírás fókuszában az agrárgazdaságok szerkezetének a vizsgálata áll, így komplex képet fogunk arról kapni, hogy mekkora földterületet használnak, milyen állatfajokat tartanak, azoknak mekkora darabszáma, illetve megtudhatjuk majd azt is, hogy hány évesek a gazdaságirányítók, milyen a legmagasabb mezőgazdasági végzettségük. Fogunk foglalkozni az állattartás épületeivel és a trágyakezelési módszerekkel, amelyet utoljára 2020-ban mértük fel. Emellett most külön foglalkozunk még a borszőlőtermesztéssel is, és felteszünk néhány kérdést a gazdasághoz kapcsolódó nem mezőgazdasági tevékenységekre vonatkozóan.
2: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében összesen 5106 gazdálkodó válaszait várja a KSH. 5 új tűzoltóautó állt a közelmúltban szolgálatba. Erről adott hírt közösségi oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A korszerű járművekből Nyíregyházára is került. A modern gépjárműfecskendők még gyorsabb beavatkozást tesznek lehetővé. Hatékony műszaki felszereltséggel rendelkeznek tűzoltáshoz és műszaki mentéshez is. Emellett avaroltó és speciális erdőtűzoltásra alkalmas szakfelszerelések is helyet kaptak benne. A berendezésnek köszönhetően tovább erősödhet az érintett városok és a környező települések tűzvédelme. Laudate Dominium, dicsérjétek az Urat! Ezzel a címmel szerveznek ünnepi hangversenyt a nyíregyházi evangélikus nagytemplomban. Két alkalmat is tartanak. Vasárnap kora este és hétfő délután várják majd az érdeklődőket. Az eseményt a Tóróczi Zoltán evangélikus általános iskola újraalapításának 30. évfordulója alkalmából szervezik. A koncerten gyerekek és felnőttek énekelnek majd. A program ingyenes, további részletek az iskola közösségi oldalán. Ma gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést és napközben, valamint a kora esti és az esti órákban helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. Napközben 23 és 31 fok közé melegszik a levegő, de a záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet. Vasárnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban itt térségünkben fordulhatnak elő. Délután 27-31 fokot mér.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: 9 óra után egy jó kávé, úgy, ahogy mindenkinek nagyon jól esne. Egyébként mellettem itt van, pont itt a klaviatúra mellett, viszont olvastam egy cikket, hogy cukor helyett mit tegyünk a kávénkba, mert hogy nem csak finomabb lesz tőle majd az ital, de a testünknek is fantasztikus eredménnyel szolgál majd. Én elárulom, mézzel iszom, pici fahéjjal és pici tejjel, de hogy a cikk miről is szól, na ez is ki fog derülni. Ebben az órában Mika dalával indulunk, ez már a Big Girl.

Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Szentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napot. Hallgasd a Best FM.

Ők voltak a Flipbest Creep itt a Best FM-en, és jön az Ari Mafia, Adamski és Brian Adams is. Aztán a Városinfót is bekészítettem már itt a hír áradat sorába. Na meg a kávémat is, mert anélkül nem indul nálam a reggel legalábbis. És mindig szeretek megállni egy-egy kávéra, itt-ott leülni. Most már azt gondolom, a teraszok is megtelnek élettel. Ugye lehet fogyasztani hidegen, melegen, ki hogyan szereti. Sőt, tonikkal is van, aki ugye így issza. És ami biztos, hogy világszerte emberek milliói indítják a reggelt úgy, hogy egy csésze kávéval, amelynek azért jellegzetes aromája és az élénkítő hatása együtt. Hát azt gondolom, hogy a mindennapok egyik legmeghatározóbb részévé teszik ezeket a pillanatokat. A sima cukor és tej nélküli fekete kávé meglepően könnyű választás, mert hogy mindössze néhány kalóriát tartalmaz, ez nagyon fontos, főleg azoknak, akik diétáznak, miközben ugye természetes növényi hatóanyagokban és antioxidánsban is gazdag, amelyek, mint tudjuk, kedvezően hatnak a szervezetre. Hát mértékkel fogyasztva a kávé hozzájárulhat a mentális frissességhez, támogatja az agyműködést, és egyes kutatások szerint akár a szív- és érrendszer egészségére is pozitív hatással lehet, de mint tudjuk, ugye minden túlzásba vitt jó dologból lesz már rossz dolog, úgyhogy itt is azért kell, hogy legyen egy kis mérték, amivel fogyasztjuk ezt a finomságot. Na hát itt jön az, hogy mivel is érdemes fogyasztani, és én úgy látszik, hogy akarva akaratlanul is jól csinálom, mert a fahéj az egyik nagyon különlegessége itt a kávézásnak, amit egyébként szoktunk is kérni, ha beülünk valahova, hogy vagy kávét, vagy kakaóport szórnak a tetejére, de nagyon jól eső lehet, hogyha mondjuk a fahéjat szeretjük, hogy egy picit megspékeljük ezzel a kávénkat, mert hogy egy teljesen más irányt képvisel egyébként a kávém, hogyha fahéjat kap, ugyanis egy illatos, meleg karakterű fűszer maga a fahéj, amelyet egyre többen tekintenek a tudatos, kiegyensúlyozott étrend egyik alapdarabjának, úgyhogy érdemes akár ezzel is egy picit kalkulálni, hogyha szeretnénk megspékelni a kávézásunkat. Jó reggelt kívánok mindenkinek, jön nem sokára a Városinfó, de előtte az Ari Mafia dala. Látom.

0: Szervusztok, én nyíregyházi vagyok, és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatlak online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a Best FM teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról nap, mint nap, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről. Leginkább titeket hallgatnak a reggeli műsorban, imádom egy itt hangjáért, megőrülök, Norbi, jó kedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz még.
1: Bárhol is vagy,

0: Lawrence és Melanie C közöse után pedig köszönöm Oliviának az üzenetét, mert hogy kaptam egy képet, ahogy a nő is kávézik, én is mindjárt visszacsatolom majd az én kis fotómat, és hát én a tejszínhabot kihagytam mai reggeli órákban, de ő is, és én is nagyon szeretem a fahéjat a kávéban, és kaptam egy érdekességet tőle, hogy az étvágy szabályozásában is szerepet játszhat, hogyha mondjuk a fahéjat használjuk, mert hogy hozzájárulhat a hosszabb ideig tartó jó lakottság érzethez ennek a kis fűszernek a hatása. Na erre majd kíváncsi leszek, mert én gyakorlatilag mindig éhes vagyok. Na jön a Városinfó hírei, itt a Best FM-en.
1: Nyíregyházi sajtóinfó a Városházáról.
2: Kedves nyíregyházi rádióhallgatók, városunk lett az egyik legnépszerűbb belföldi úti cél a pünkösdi hosszú hétvégén egy friss turisztikai összesítés szerint. A gyerekekkel utazók körében Nyíregyháza végzett az első helyen, elsősorban a Sóstó térségében található programoknak, az Aquarius élményfürdőnek és a Nyíregyházi állatparknak köszönhetően. A legtöbb vendég két éjszakára foglalt szállást, és továbbra is keresettek a wellness szolgáltatásokat kínáló helyek. A napos idő és az utolsó pillanatos foglalások is jelentősen növelték az érdeklődést a város iránt. Megkezdődött a nyári virágok kiültetése Nyíregyházán, a következő hetekben több mint 40 ezer egynyári dísznövény kerül a közterületekre a nyírvévé munkájának köszönhetően. A megszokott virágágyások mellett idén is virágoszlopok, függőkosarak és különleges növénykompozíciók díszítik majd a várost. A könyvtár előtt egy hatalmas nártisz alakzat, a Józsavárosban pedig virágpandamatik várják majd a járókelőket. A város célja, hogy Nyíregyháza még színesebb, otthonosabb és virágosabb legyen a nyári szezonban. Több nyíregyházi játszótéren is fejlesztéseket végez a Nyírvévé Nonprofit Kft. A biztonságosabb és modernebb játék érdekében. Cserélik az előregedett homokozókat, a nyári melegre készülve pedig több helyszínen napvitorlákat is kihelyeznek. A Fazekas János téri játszótéren új csúszdavár, egyensúlyozó játékok és különböző hinták várják majd a gyerekeket. Június 2-án nyílik meg a Mohács 500 című kiállítás a Nyíregyházi Kállai gyűjteményben. A tárlat országos múzeumi összefogással valósul meg, többek között a Magyar Nemzeti Múzeum és a Déri Múzeum közreműködésével. A kiállítás a hódoltság korát mutatja be, miközben az intézményben jelenleg is több tárlat várja a látogatókat. Az idei év a Kállai Kristóf emlékkép jegyében telik. A gyűjtemény alapítójának születésének 110. évfordulója alkalmából. További részletek a városi sajtóban és a nyiregyhaza.hu oldalon.
1: Hírek, információk, aktualitások a Nyíregyházi Városházáról minden héten.

0: 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

0: akikkel közösen tervezett programok és szuper kis lehetőséget adhatnak, akár mondjuk itt a játszótereken, és ahogy elnézem, városunkban is megújulnak a játszóterek. Többek között most itt a Fazekasi János téri játszóteret látom, ahol a régi faeszközöket teljesen újakra fogják majd cserélni, és remélhetőleg, hogy hamarosan birtokba vehetik majd a gyerkőcök itt a modern csúszdavárat, a ügyességi fejlesztő játékokat, illetve, hogy lesznek itt ilyen változatos hinták, majd amiben tudnak a gyerekek egy kicsikét itt játszani, no persze csak is akkor, amikor már nem fog telibe oda sütni a nap, mert hogy rájuk is érdemes figyelni, mint ahogy az idősebbekre is, és persze a házi állatokra is. Megfelelő folyadékbevitelre pedig összpontosítson mindenki, nagy pohár víz, azért az úgy legyen előkészítve. Bármerre is tartunk, jön a halott pénztala. Élnünk kellett volna. Ki teszi fel magának ezt a kérdést, hogy megtettük-e? Na jön a dal, itt a Best FM-en.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó, örülök, hogy vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

0: szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

Jó utat kívánok mindenkinek, és balesetmentes közlekedést, nem sokára 10 óra van, a hírek érkeznek. A piaci bevásárláshoz pedig jó hangulatot kívánok mindenkinek, a parkolásnál óvatosan engedjük ki, aki ki szeretne állni. No és persze mi is használjunk irányjelzőt, hogyha éppen irányt változtatunk. Én irányt nem változtatok, mert hogy maradok 2-ig itt a Best FM-en, a legjobb zenék között jövök vissza a hírek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Választ a Nyíregyházi Egyetemet. Modern infrastruktúra és támogató közösség vár rád. A nálunk is elérhető Pannonia ösztöndíj programmal a világ kinyílik előtted. Fedezd fel új kultúrákat, tanulj nyelvet és szerezz szakmai tapasztalatot külföldön. Tradíció és innováció. Ez a Nyíregyházi Egyetem. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, a Tempusz közalapítvány által kezelt program keretében.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Korszerűbb a közvilágítás Dombrádon. A végzős hallgatókat köszöntötték, és programdömpinggel készül a DPI. Kovács Rádai Andrea vagyok. Korszerűbb lett a közvilágítás Dombrádon, írja a Szabolcs Online. A portál úgy értesült, hogy 33 új korszerű ledes lámpatestet szereltek fel, többek között a Béke és a Pátruhai utcába. Az új lámpáknak köszönhetően itt már minden oszlopon van világítás. A fejlesztésnek köszönhetően nőhet a lakosság biztonságérzete, és a közlekedés is biztonságosabb lehet majd. Ünnepélyesen köszöntötték a végzős óvodapedagógus és tanítószakos hallgatókat a Nyíregyházi Egyetemen. Az esemény idén is a kollégium épületétől induló közös sétával kezdődött, majd Nagy Balázs, az óvó és tanítóképző intézet igazgatója köszöntötte a hallgatókat, családtagjaikat és az intézmény vendégeit. Beszédében hangsúlyozta, a pedagógusi hivatás egyszerre jelent felelősséget és lehetőséget, arra, hogy a jövő generációinak életét formálják. A rendezvényen több gyerekműsor is színesítette a programot, az ünnepség zárásaként pedig az első évesek közös énekléssel búcsúztak a végzősöktől. Olvasható az egyetem honlapján. Soha nem látott nyári programsorozattal készül a Nyíregyházi Diákpolgármesteri Iroda. A szervezet közölte, továbbra is az a cél, hogy értékes, szabadidős, közösségi és tanulási lehetőségeket biztosítsanak minél több nyíregyházi és térségbeli fiatal számára. A nyári programok több országot és számos települést érintenek, és Nyíregyházán is egymást követik majd a közösségi események, workshopok és találkozók. Júniusban a szervezet képviselői Norvégiába és Lengyelországba is elutaznak. A felvidéki Nagykaposon ifjúsági csere lesz, augusztus végén pedig Szatmár Németibe látogatnak. Ugyanakkor Nyíregyháza is több Erasmus Plus projektnek ad otthont, amelyek során külföldi fiatalok érkeznek majd a vármegye székhelyre. Emellett kulturális és testvérvárosi programok is lesznek, folytatódik a civil karaván, amely több települést, köztük Csengert, Kisvárdát és Nyírbátort is érinti majd. A Diák Akadémia programsorozat 4 alkalommal várja az érdeklődő fiatalokat, és nyílt napot is tart majd a szervezet. Ma gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést és napközben, valamint a kora esti és az esti órákban helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a szél. Napközben 23 és 31 fok közé melegszik a levegő, de a záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet. Vasárnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban itt térségünkben fordulhatnak elő. Délután 27-31 fokot mér.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Szuper kis délelőttet kívánok mindenkinek, a legjobb zenék pedig szóljanak a 103.9-en, akár autóban, akár a konyhában, vagy éppen a garázsban, ha ott történik valami kis, nem is tudom, feladat, megoldás. Olly Murs jön, ez Entelyer itt marad.

Sting Dalát nagyon szeretem, itt a Best FM-ben a legjobb zenék között szólt nálunk, 10 óra után vagyunk, 4:11 mindjárt, úgyhogy jó reggelt kívánok. Még nyugodtan ezt mondhatom, és Stingről mindig eszembe jut nekem az a felvétel, amit nekem a barátnőmmel is így üzenet formájában átcsúszott egymáshoz, amikor csak úgy egy boros kis szőlő birtokon ő előveszi a gitárt, és csak úgy lájtosan elkezd játszani. Hát micsoda öröm lehet, hogyha valaki pont éppen arra jár és meghallja, hogy úristen, hát ő énekel ott és játszik, és nem kell feltétlenül ahhoz ilyen mindenféle koncertnek lennie, hogy meghallgassuk. Ezek is jó dolgok, ugye a művész a saját nyelvén ad, és mindenki más ott tud adni, ahol éppen, vagy ahová éppen tartozik. Hát én a legjobb zenéket mindenképpen adom, aztán nem sokára egy kis közlekedési információval is érkezem, és a programokat sem felejtjük el, hiszen 10 órától ugye már a színpadon, a Vidám Manók a Kossuth téren, ugyanis a mai napon tart a Szelektív Szombat elnevezésű nagyon fontos környezettudatos vetélkedővel egybekötött kis napocska, ami tényleg napos időben fog zajlani, úgyhogy érdemes megnézni akár az oldalunkat is, hiszen a program részleteit itt is megtalálja. Az oldalunk címe pedig nem más, mint bestfm.hu.

11 van, csiripelő madarak, és jó idő, ez jellemzi a mai hétvégét, úgyhogy a héten bőven volt időnk már strandolni. Egyébként a pünkösdi időszak is igencsak meleg időben telt, ilyen rekordokat is döntött a hőmérséklet. Hát én, nekem is volt olyan napom, amikor pihentem, pocoltam, napoztam, termáloztam, és szaunáztam is, mert hogy én ilyen időben is nagyon szeretem a szaunának a lehetőségét, és tudjuk, akik ilyen nagy szaunások vagyunk, hogy minket a 30 fok sem rettent vissza. Egyébként a jótékony hatásairól pedig rengeteget lehet olvasni, és én is nagyon egyetértek ezzel, úgyhogy ilyenkor is, ha valakinek ez jól esik, akkor nyugodtan nem csak a napon lehet szaunázni, hanem tényleg abban a helyiségben is, ahol ugye ezt lehet mindenféle illatokkal, élvezettel érezni és érzékelni. Van egy programajánlatom, olvasd velem az Erdő titkait címmel, és a Sóstói erdőt nagyon sokan szeretjük, és tényleg legyünk érte hálásak, hogy ilyen környezetben élhetünk, ahol tényleg a város szélén egy csodálatos kis atmoszférában tudunk időt eltölteni, akár ugye ott a játszótéri részen, vagy csak úgy kocogva, sétálva is ki tudunk jutni az erdőn keresztül a Sóstóra. Hát van egy program, ami gyakorlatilag itt az erdőben olvasással, gyógynövényes és természetkommunikációs könyvek használatával egybekötött gyógynövény túra, ez a mai napon lesz dr. Hajdú Zsanett biológus gyógynövény szakértővel. 9 óra és 12 óra között lehet itt velük találkozni, mert hogy a program valóban ingyenes, viszont regisztrációhoz volt kötött, de én egy nagyon kellemes időtöltést kívánok itt azoknak, akik Zsanettel ebben a túrában részt vesznek. Én biztos vagyok benne, hogy rengeteg hasznos dologgal fognak gazdagodni. Nálunk pedig a legjobb zenékkel biztos, hogy gazdagodnak, mert hogy jön Madonna, de előtte Ákos, itt a Best FM-en.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a beszteszem.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

Horváth Tomit nagyon sokan szeretik, mi is szeretjük itt a Best FM-en a legjobb zenék között, az ő dala is szólt így, még itt a 11 órási hírek előtt, és bizony valamit nagyon fontos fejben tartani. A gyerekek biztos tudják, mert hogy május utolsó vasárnapja gyereknap, úgyhogy ilyenkor már jönnek a kérések, hogy én gyereknapra ezt szeretném, meg azt szeretném. Szerintem nagyon sok helyen ismerős, ugye, ez a kis tematika. Egyébként a gyermeknapot számos országban ünneplik. Az ünnep időpontja általában június 1-e, amelyet 1925-ben a genfi gyermekjóléti konferencián jelöltek ki. Egyébként a világ országaiban különböző időpontokban ünneplik a gyermeknapot. Japánban például 1948 óta nemzeti ünnep és egyben munkaszüneti nap a gyermeknap, amit május 5-én tartanak, és az érdekessége, hogy ezen a napon a családok papírsárkányokat reptetnek. Hát Indiában novemberben tartják például, Argentínában augusztus 2. vasárnapja, Brazíliában októberben, tehát össze-vissza tartják, de mi most tartjuk, mert ez a legfontosabb a mi gyermekeink, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nagyon sok szülő készül azért mindenféle kis meglepetéssel, és akárhány éves a gyermekünk mindig a gyerekünk marad, és így is van ez rendjén, és addig jó, amíg mi is vagyunk valakinek a gyermeke. Na jól van, jönnek a legjobb zenék, Salt-N Pepa és Lily Allen is felkészül még ebben az órában.

0: szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól jók a zenék, én nagyon meg vagyok fel.

hírek, én pedig földobtam egy receptkeresést, és képzeljék el, hogy a következő ajánlatot dobta fel nekem itt az AI, egy fokhagymás, joghurtos, sült csirkecomb tepsibe fogjuk elkészíteni. Nekem ez tetszik, úgyhogy a következő órában jön ennek az ajánlata. Addig pedig a hírekkel készülünk pontban, 11-kor.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Idén is megnyílnak a szertárkapuk. Népszerű volt a Bringa Piknik és tudományos tehetségek konferenciája a Nyíregyházi Egyetemen. Kovács Rátai Andrea vagyok. Megnyílnak a tűzoltóságok. Gyereknap alkalmából idén is lesz nyitott szertárkapuk rendezvény. A program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba. Május 31-én Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye tűzoltóságain is várják a családokat, mondta rádiónknak Rutkai Dér Vivien, a vármegyei katasztrófavédelem szóvivője.
3: Ilyenkor próbariasztásokat tartanak a tűzoltók, így megláthatják, hogy mi történik, amikor tűzesethez, balesethez riasztják őket. Megtekinthetőek és kipróbálhatóak lesznek bizonyos speciális eszközök, felszerelések, sőt a kicsik a mini tűzoltó öltözéket is magukra ölthetik. A nyitott szertárkapuk keretében amúgy az összes vármegyei hivatásos tűzoltó parancsnokság és katasztrófavédelmi ős látogatható majd május 31-én, tehát Baktalórendháza, Fehérgyarmat, Kisvárda, Mátészalka, Nyírbátor, Nyíregyháza és Záhony, és térségünkben önkéntes, valamint önkormányzati tűzoltóságok is összesen 14 helyszínen várják majd az érdeklődőket.
2: Idén is népszerű volt a Bringa Piknik. Több százan döntöttek úgy, hogy vállalják és letekerik a Nyíregyháza Tokaj közötti csak nem 35 kilométeres távot. Útközben pihenőhelyeken gyümölcsel, pékáróval várták a bringásokat. Tokajban a fesztiválkatlanban cirkuszi hangulat fogadta a célba érkezőket, így légtornászok, artisták, pantomimesek mutatták be produkciójukat, írja a nyíregyháza.hu. A legnépesebb iskola címet idén az Eötvös József gyakorló általános iskola csapata nyerte. Június 3-án rendezi meg a Nyíregyházi Egyetem a 4. ECÖP szakmai konferenciáját. Az eseményen az Egyetemi Kutatói Ösztöndíjprogram ösztöndíjasai mutatják be kutatási eredményeiket. Alap- és osztatlan tanárszakos hallgatók, doktorvárományosok és posztdoktor ösztöndíjasok számolnak majd be munkájukról, közölte az intézmény. Az előadások témái a társadalomtudományoktól, a sportkutatáson át, a műszaki fejlesztésekig több tudományterületet érintenek. A program célja a tudományos utánpótlás támogatása és a hallgatói-kutatói tevékenység ösztönzése. Ma gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést és napközben, valamint a kora esti és az esti órákban helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a szél. Napközben 23 és 31 fok közé melegszik a levegő, de a záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet. Vasárnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban itt térségünkben fordulhatnak elő. Délután 27-31 fokot mér.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Kint is, bent is jó munkát kívánok az ebéd készítéséhez. Hát jobb kint, mint bent, vagy nem is tudom, hogy hol jobb most talán, mert hogy szuper időnk van, 30 fok feletti hőmérséklet, hát irány a szabad tér, bármilyen programnak is a lehetősége ön előtt áll, én pedig közben hozom a legjobb zenéket. Itt a 103.9-en nagyon jó utat kívánok mindenkinek, figyelmes vezetést, jön Árás, itt a Best of

0: 93.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

A legjobb zenék itt a Best FM-en a 103.9-en. Kívánok május 30-án nagyon szép hétvégét. Kipipáljuk itt ezt a hónapot. Ma 30, holnap 31, aztán megindul itt a júniusi hónapon. Ezen gondolkoztam, hogy 2026-ot szinte most kezdtük, aztán most már mindjárt a fél évnél járunk, és aztán hú, de el fog telni. Itt jön nem sokára az évvége, a vakáció, aztán kicsit nem figyelünk oda, megint egy új tanév. Na jó, én nem szeretem egyébként rohantatni az időt, mert nekem van egy ilyen szabályom, hogy éljük meg a mindennapot és a pillanatokat, mert ez is nagyon fontos, amiben azért nagy szerepet játszik az is, hogy mivel kényeztetjük magunkat, úgyhogy hozok mindjárt egy ajánlatot. Úgy gondoltam, hogy földobjuk a mai kis menünket egy isteni gyors és kímélő klasszikussal. Készíteni fogunk egy illatos fokhagymás, joghurtos sült csirkecombot, zöldségekkel, ami mindössze 30 perc alatt összeállítható. Be is lehet szerezni hozzá a csirkecombot, joghurtot, kis paradicsompürét, édes paprikakrémet, fokhagymát, fűszereket, no és persze azért a burgonyát is, hogyha valaki a zöldséget egy kicsikét megtoldaná ezzel a finomsággal. Hozom az ajánlatomat nem sokára, addig is Beyoncé érkezik a folytatásban itt a Best FM-en.

énekelni. Az éneklés jó hatással van a szervezetre, és nyugodtan az még jobb, amikor az ember nem csak magába sutyomban énekel, hanem van bátorsága bárhol kiereszteni a hangját. Hát lehet, hogy egy mai buli keretén belül nagyon sok ilyen jó hangot fogunk hallani. Hát legyen ez így, úgyhogy jó készülődést kívánok azoknak, akik éppen ma valami nagy dologra készülnek. Szülinap, babaváró, buli, netán esküvő, úgyhogy jó készülődést kívánok mindenkinek. Hát akik pedig otthon főzicskéznek, és mondjuk van otthon csirke combjuk, hozzájuk szólok, mert hogy elkészítjük ezt a fokhagymás joghurtos sült csirke combot tepsiben. Nagyon egyszerű, 10 perc alatt össze fogjuk dobni, megsütjük egy jó fél óra, és rögtön megvagyunk. Na csirke comb, oké. Olívaolaj, natur joghurt, paradicsompüré, lehet egy kis ajvárt is használni, vagy édes paprikakrémet. Nekem van is még nyaralásból egy kis ajvárom, mert hogy imádom. 3 gerezd fokhagyma, só, bors, oregano ízlés szerint, és lehet majd a zöldség mixhez mondjuk egy kis burgonyát is hozzátenni, és én még a citromot is alkalmaznám, mert hogy meg tudja ízesíteni a citromnak a leve ezt a kis ízkavalkádot. Készítsük el először a pácot, mégpedig egy tálban keverjük össze az olívaolajat, a joghurtot, a paradicsompürét, az ajvárt és az úzott fokhagymát, valamint a fűszereket. Ki milyen fűszert szeret? Én biztos, hogy só, bors mellé tennék egy kis oregánót még, és talán most ennyit, mert hogy ennyi van otthon. Ugye ezt is érdemes megnézni, hogy milyen recepteket találunk a kis fűszeres tartódobozban. A húst előkészítjük, mégpedig megmostuk a csirkecombokat, szárazra töröltük, majd forgassuk bele alaposan ebbe a joghurtos pácba. Ezután nagyon egyszerű dolgunk van, mert hogy a combocskákat beletesszük a tepsibe, megszórjuk köré a cikkekre vágott burgonyát, citromszeleteket, majd előmelegített sütőben 190 fokon süssük addig, amíg a hús omlós, a burgonya pedig szép aranybarna lesz. Én egyébként imádom az ilyen egytál ételeket, nagyon jól lehet velük haladni, és szerintem isteni finomak, főleg akkor, amikor az ízek összeérnek. Na, fülünket kinyitjuk, és élvezzük a tiltott percet, na csak is dalban, a TNT-től, ez a Best FM.

Rózsa Bangdi tényleg elment, legalábbis itt dalban szólt nálunk a 103.9-en a legjobb zenék között. Szelektív szombat a mai napon a Kossuth téren, nagyon jó program tervezgetést kívánok ide a családoknak, ahol szórakozva tanulnak a gyerekek, hiszen a környezet tudatosság van itt azért a középpontban, és rengeteg ügyességi játékos vetélkedőn lehet itt részt venni a gyerkőcöknek, természetesen rengeteg programmal kiegészülve, ami a színpadon lesz látható és hallható, és este 7 órakor bikini koncert, ne felejtsük el. És holnap is van nap, nem akármilyen nap, imádatos gyermekeinket fogjuk ünnepelni, ugyanis Városi Gyermeknap, május 31-e Kossuth tér, délutáni programokról beszélünk, 2 órakor a buratinósok kezdenek majd, mégpedig a Tündér Mustra című előadást fogják bemutatni, majd utána a gyerekeknek Y2K mesediszkó lesz, ahol fellépnek a gyermek tánccsoportok is, aztán érkezik majd a Hellendoron nyelviskola egy zenés táncos angol-spanyol nyelvű műsorral, a Nyíregy Dance Show tánccsoport is bemutatkozik 4 órakor, és 5 órakor Vidám Manó koncert lesz, és Vidám Park, óriás mesefigurák, Peppa Malac, Hello Kitty, Stitch, és minden, aki kell ide a gyerkőcöknek, mert hogy róluk fog szólni, tehát ez a holnapi nap, majd a Kossuth téren. Nálunk pedig a legjobb zenék szólnak, hiszen tudja, ez a Best FM. What is fact?

A legjobb zenék szólnak nálunk itt a 103.9 Best FM-en. Mindjárt dél van, Andi készül a hírekkel. Én pedig köszönöm mindig a receptajánlatokat, meg az otthoni lesi fotókat, hogy ki hogyan készül éppen a konyhában, és tudom, hogy nagyon sokan választották ezt a finom receptet, mert hogy szeretünk ilyen kis megúszós ebédeket is készíteni, amikor egy tál étellel gyakorlatilag a sütőben minden elkészül. A husi a körettel együtt. Ügyesek a háziasszonyok. Csodás napot kívánok mindenkinek május 30-án. Egy kis kalendáriummal is készültem, csak hogy tudjuk, hogy a gyerekek köszöntése mellett kikkel kell még egy kicsikét jobban foglalkoznunk. A hírek érkeznek, én pedig jövök vissza a következő két órában még.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat. 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Zajlik az Agrárium 2026. Új tűzoltóautók álltak forgalomba, és ünnepi hangversenyre készülnek Nyíregyházán. Kovács Rádai Andrea vagyok. Zajlik az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele országszerte több tízezer gazdaságot érint. Május végéig online is szolgáltathatnak adatot a kijelölt gazdaságok. Ezután összeírók segítségével tehetnek eleget kötelezettségüknek, mondta rádiónknak Tóth Péter, természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető.
3: Az összeírás fókuszában az agrárgazdaságok szerkezetének a vizsgálata áll, így komplex képet fogunk arról kapni, hogy mekkora földterületet használnak, milyen állatfajokat tartanak, azoknak mekkora darabszáma, illetve megtudhatjuk majd azt is, hogy hány évesek a gazdaságirányítók, milyen a legmagasabb mezőgazdasági végzettségük. Fogunk foglalkozni az állattartás épületeivel és a trágyakezelési módszerekkel, amelyet utoljára 2020-ban mértük fel. Emellett most külön foglalkozunk még a borszőlőtermesztéssel is, és felteszünk néhány kérdést a gazdasághoz kapcsolódó nem mezőgazdasági tevékenységekre vonatkozóan.
2: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében összesen 5106 gazdálkodó válaszait várja a KSH. 5 új tűzoltóautó állt a közelmúltban szolgálatba. Erről adott hírt közösségi oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A korszerű járművekből Nyíregyházára is került. A modern gépjárműfecskendők még gyorsabb beavatkozást tesznek lehetővé. Hatékony műszaki felszereltséggel rendelkeznek tűzoltáshoz és műszaki mentéshez is. Emellett avaroltó és speciális erdőtűzoltásra alkalmas szakfelszerelések is helyet kaptak benne. A berendezésnek köszönhetően tovább erősödhet az érintett városok és a környező települések tűzvédelme. Laudate Dominium, dicsérjétek az Urat! Ezzel a címmel szerveznek ünnepi hangversenyt a nyíregyházi evangélikus nagytemplomban. Két alkalmat is tartanak. Vasárnap kora este és hétfő délután várják majd az érdeklődőket. Az eseményt a Tóróczi Zoltán evangélikus általános iskola újraalapításának 30. évfordulója alkalmából szervezik. A koncerten gyerekek és felnőttek énekelnek majd. A program ingyenes, további részletek az iskola közösségi oldalán. Ma gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést és napközben, valamint a kora esti és az esti órákban helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. Napközben 23 és 31 fok közé melegszik a levegő, de a záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet. Vasárnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban itt térségünkben fordulhatnak elő. Délután 27-31 fokot mér.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A

híre, és nem csak, hogy hallható, hanem érezhető is, mert hogy nagyon jó meleg van, ehhez már csak a legjobb zenék kellenek, és a hűsítő ital, ami remélem mindenkinek a kezében lesz majd délután. Bon Jovival indul ez az óra, én Szentai Edit vagyok, rádiózom velem kettőig, itt varajok.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól értem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM, ott van veled.

testvérek Michael Jackson és Janet Jackson itt a Best FM-en a legjobb zenék között. Jó étvágyat kívánok majd a finom ebédhez, mert hogy szeretjük ilyenkor is a leveseket, akár bőséges folyadék bevitelre pedig tessenek figyelni, mert a melegben ugye jobban kívánja a szervezet. Hát a meleggel együtt jár itt valami, mégpedig a pollen terhelés, ugyanis ennek hatására várhatóan fokozatosan emelkedik. A fenyőfélék és a pázsitfélék pollen koncentrációja országosan magas, míg az eperfafélék, valamint már a csalánfafélék és az utifűé is az alacsony közepes tartományban alakult. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a tölgy, a platán, a nyír, a ciprus, a tiszafafélék, a bodza, a vadgesztenye, a bükk, a dió és a kőr is virágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatóaknak a pollenje. Egyébként a kültéri allergén gombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakul. Hát ez volt a magyarázat arra, hogyha valaki sokat prüszköl, vagy dörzsöli a szemét, vagy éppen fújja az orrát. Jó egészséget kívánok mindenkinek, és jó utat! Utazunk mi is most egészen Afrikáig. Carl Wolf-al, itt a Best.

Peace itt a Best FM-en, napos időben pedig a napszemüveg javasol, de az sem mindegy, hogy milyen. Én mindig szeretem a szakembereknek a véleményét kikérni, és mondjuk olyan üzletben is vásárolni, ahol biztos, hogy az UV szűrő az ott van abban a szemüvegben, és tudom én, hogy a divat is nagyon sokat jelent, de higgyék el, hogy a szemünknek a védelme, az talán még ettől is fontosabb. Közlekedünk, és tudom, hogy ilyenkor a meleg időben bizony tompulhatnak a reflexek, valamint fáradékonyabbak, figyelmetlenebbek lehetünk, úgyhogy ilyenkor is fontos a megfelelő követési távolságot tartani. Én kívánok mindenkinek balesetmentes közlekedést. És ha már közlekedünk, akkor vannak híreim, mert hogy forgalom korlátozásra kell készülniük az autósoknak az M3-as autópályán megyénkben, mégpedig az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán lezárták a Vaja-Mátészalka csomópont lehajtó ágát, és itt bizony ez a korlátozás várhatóan június végéig tart majd, azonban a lezárás miatt a környező települések csak terelő úton közelíthetőek meg. A javasolt útvonal szerint a közlekedők a 41-es főúton, majd a 49-es főútra áttérve érhetik el a térség településeit. Érdemes tájékozódni egyébként minden esetben utazás előtt. Télen, nyáron, nyár, de leginkább nyár, ami uralja városunkat. A dalban pedig a Gringo Star érkezik, Geszti Péterrel.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól értem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

hol vannak a királylányok, aki annak érzi magát, nyugodtan fölnyújthatja a kezét. Az én két kezem van a magasban, nem csak azért, mert egy kis edzés eredményeként jól esik nyújtani, hanem mert én is annak érzem magam, és milyen jó, amikor van olyan férfi mellettünk, aki mellett lehetünk királylányok. Na hát közlekedés után egy kicsikét más híreim is vannak, mert hogy... Tudom jól, hogy sokan túl vannak az érettségén, hú de jó, vagy legalábbis az írásbelén, mert ugye a szóbelik majd még csak most fognak jönni, de vannak itt olyan tervek, amire már 2027 februárjában lehet kezdetét venni egy olyan szakiránynak, amivel kalkulálhat nagyon sok fiatal, ugyanis az e-mobilitás szakirányt indít a Nyíregyházi Egyetem, válaszolva a járműipar zöld átállására és a fenntartható közlekedés kihívásaira. Az új képzésnek az a célja, hogy a hallgatók modern labor háttér mellett tudják elsajátítani majd az elektromos és hibrid hajtásrendszerek, valamint az akkumulátor technológiák gyakorlati ismereteit, ugyanis a mérnök hallgatók nem csak jármű technológiát, hanem komplex energetikai rendszereket és intelligens töltési infrastruktúrát is tanulnak majd. Az első e-mobilitás szakirányos fél év pedig 2027. februárjában veszi kezdetét, de érdemes a Nyíregyházi Egyetem oldalán is kutakodni, olvasgatni, aztán jól választani, mert ez is nagyon fontos. Jönnek a legjobb zenék? Ugye, ez is nagyon fontos.

0: Igazából én azért szeretem, mert nap mint nap autót vezetek, az autó egyfolytában Best FM szól, kollégáimmal csak ezt hallgatjuk.
1: Ez a 103.9 Best FM.

békét a naptól, mert a déli időben bizony fölsülhet a fejünk, és senkinek nem hiányzik egy napszúrás. Mindjárt egy óra van, én is behúzódom egy picikét, és a hírekre fogok figyelni, hiszen Kovács Rádai Andi már is hozza nekünk a részleteket. Maradjon velem a következő órában, még vannak érdekes hírei.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Korszerűbb a közvilágítás Dombrádon. A végzős hallgatókat köszöntötték, és programdömpinggel készül a DPI. Kovács Rádai Andrea vagyok. Korszerűbb lett a közvilágítás Dombrádon, írja a Szabolcs Online. A portál úgy értesült, hogy 33 új korszerű ledes lámpatestet szereltek fel, többek között a Béke és a Pátruhai utcába. Az új lámpáknak köszönhetően itt már minden oszlopon van világítás. A fejlesztésnek köszönhetően nőhet a lakosság biztonságérzete, és a közlekedés is biztonságosabb lehet majd. Ünnepélyesen köszöntötték a végzős óvodapedagógus és tanítószakos hallgatókat a Nyíregyházi Egyetemen. Az esemény idén is a kollégium épületétől induló közös sétával kezdődött, majd Nagy Balázs, az óvó és tanítóképző intézet igazgatója köszöntötte a hallgatókat, családtagjaikat és az intézmény vendégeit. Beszédében hangsúlyozta, a pedagógusi hivatás egyszerre jelent felelősséget és lehetőséget, arra, hogy a jövő generációinak életét formálják. A rendezvényen több gyerekműsor is színesítette a programot, az ünnepség zárásaként pedig az első évesek közös énekléssel búcsúztak a végzősöktől. Olvasható az egyetem honlapján. Soha nem látott nyári programsorozattal készül a nyíregyházi diákpolgármesteri iroda. A szervezet közölte, továbbra is az a cél, hogy értékes, szabadidős, közösségi és tanulási lehetőségeket biztosítsanak minél több nyíregyházi és térségbeli fiatal számára. A nyári programok több országot és számos települést érintenek, és Nyíregyházán is egymást követik majd a közösségi események, workshopok és találkozók. Júniusban a szervezet képviselői Norvégiába és Lengyelországba is elutaznak. A felvidéki Nagykaposon ifjúsági csere lesz, augusztus végén pedig Szatmár Németibe látogatnak. Ugyanakkor Nyíregyháza is több Erasmus Plus projektnek ad otthont, amelyek során külföldi fiatalok érkeznek majd a vármegye székhelyre. Emellett kulturális és testvérvárosi programok is lesznek, folytatódik a civil karaván, amely több települést, köztük Csengert, Kisvárdát és Nyírbátort is érinti majd. A Diák Akadémia programsorozat 4 alkalommal várja az érdeklődő fiatalokat, és nyílt napot is tart majd a szervezet. Ma gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést és napközben, valamint a kora esti és az esti órákban helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a szél. Napközben 23 és 31 fok közé melegszik a levegő, de a záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet. Vasárnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban itt térségünkben fordulhatnak elő. Délután 27-31 fokot mér.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

délutánban az is jól lehet, hogy egy picit le lehet dőlni, no meg föl lehet készülni a kossuthéri délutáni programokra. Szelektív szombat elnevezéssel ugyanis hozom majd a részleteket, hogy délután kiket lehet megnézni, meghallgatni, rütyőzni, táncolni, és persze este 7 órakor majd a Bikini együttes koncertjén szórakozni. Hozzánk Rihanna érkezik, vele indítom ezt az órát.

0: szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Szentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napot. Hallgasd a Best FM-et. Best FM. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Egy jó dallal a munka is jobban pörög.
1: A munka is jobban pörög. Best FM. Best FM. Ha kell a plusz energia.
2: Don't have to leave this town.

Mozdulj ki a Best FM-mel! A 90-es és 2000-es évek slágereinek társaságában ezen a hétvégén is kedvedre válogatunk a legjobb nyíregyházi programajánlatokból.

élet, dalban pedig a legjobb zenék között jön nem sokára Molokó és Lenny Kravitz is, így május 30-án, kereken az év 150. napja egyébként, hogyha már ünneplünk, akkor akár ennek is lehet adni egyfajta okot, lehetőséget. A mai napon pedig a Jankákat, a Zsanetteket köszöntjük. Egyébként a Zsanett nagyon szép női név, nevének kijelentése Jáve megkegyelmezett, vagy Isten kegyelme. Isten kegyelmes ezt jelenti. A Janka név szintén egy héber görög latin eredetű magyar név. A Johanna változata, amit a János férfi névnek a női párja egyébként, és szintén ugyanaz a jelentése, mint a Zsanettnak. Őket lehet köszönteni, és akkor mondok még különleges neveket, akik itt a mai palettán ünnepelnek. A Dezsérek, a Dezsiderek, a Dezsők, a Ditták, a Jamilák, a Jenettek, húha, jó ezeket olvasgatni, Jennák, Jennik, Félixek, Ferdinándok, Ferdinandák, mert hogy így is lehet anyakönyvezetni, akár egy gyermeket. Hanna, Hanna Dóra, Hanna Aliza, Hanna Róza, Jamina, Jana, Janina, Jenni, Jente, Johanna, Luna, és sorolhatnám még, de nem teszem, mert véletlenül még bele gabajodok. Egyébként a mai nap érdekesség, hogy valamikor 173 éve Isaac Merritt Singer szabadalmaztatta az általa kifejlesztett varrógépet, és milyen jól tette, és milyen jó, aki tud ezen még dolgozni és varni. Szerintem aranyat ér minden szakma. És a mai napon született Kocsis Zoltán, Kossuth Díjas zongoraművész, zeneszerző és karmester. Ha ön is ma ünnepel, akkor egy nagy puszit küldök már is a mikrofonomon keresztül.

lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Hangya, FND, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shift-et akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Nagy kedvenc a Backstreet Boys, szólnak a legjobb zenék között. Itt a 103.9-en ezek a dalok. Május 30-án Jankák, Zsanettek boldog névnapot kívánok. Holnap jönnek az Angélák és a Petronellák, hogyha van ilyen kedves hölgy ismerős, akkor ne felejts el őket fölköszönteni. No és persze holnap gyereknap is lesz, úgyhogy a gyerekekről minden szól szerintem így a gyereknapon. Kedvükre teszünk, hát egyébként is, de ilyenkor azt gondolom, hogy hatványozottabban. Közlekedünk egy picit, és nem árt tudni, hogy május 27-től egy nagyszabású pályafelújítás kezdődött a Miskolc és Nyíregyháza közötti vasútvonalon, mégpedig a Nyíregyháza és Mezőzombor közötti szakaszon. A munkálatok itt augusztus végéig tartanak, és ez idő alatt a vonatok helyett Szerencsés Nyíregyháza között légkondicionált MÁV buszok szállítják az utasokat. Nyilván itt a MÁV szerint a felújításnak az a célja, hogy a sebességkorlátozásokat megszüntesse, és a pontosabb közlekedést biztosítsák, hát mi bízunk benne, hogy ez így is lesz. A változások az Intercity-ket és a személyvonatokat is egyébként érintik, ugyanis a vasúttársaság a főváros felől Nyíregyházára utazóknak elsősorban a Debrecen felé közlekedő Nyírség Intercity-ket ajánlja, mert azon az útvonalon átszállás nélkül lehet eljutni a megyeszékhelyre. Jó utat kívánok mindenkinek, és balesetmentes közlekedést! Christina Aguilera Lil Kimmel fölkészül, mert hogy ez a Best FM, ahol a legjobb zenék szólnak.

Sene a Twain után jönnek a mai programok, szelektív szombat Kossuth tér egészen este 20:30-ig. Azért, hogy hozzáteszem, hogy lehet a délutánt jó sok vízzel, gyümölcsel, kis nasival felszerelkezve megindulni, de a kedves szülők biztos, hogy nagyon jól tudják, hogy a gyerkőcön legyen azért csapka, védjük a kis bőrüket, főleg, hogyha fehér bőrű az a gyermek, nehogy lepiruljon, mert hogy megvan ennek a abszolút lehetőség a mai napon, mert hogy szuper kis hétvégénk van, és nagyon jó idő, meleg, süt a nap, szóval remek, azt kell, hogy mondjam. A mai napon pedig akkor már most itt nézem, hogy itt 2 óra körül milyen programok lesznek, és azt látom, hogy az óriás buborék show az még tart, mert hogy egészen 13:30-ig lehet ezeken hát csodálkozva elmélázni és megtekinteni, aztán jön majd a Kelet Deluxe, Kelet Brass Band is koncertet ad majd a délután folyamán, aztán majd a bikini koncertre lehet készülni este 7 órakor, tehát a Kossuth téri programok így fognak kinézni, holnap pedig gyereknap, úgyhogy délután 2 órakor lesz szintén a Kossuth téren majd mindenféle gyermekprogram, érdemes megnézni az oldalunkat, és itt lehet nézelődni a programajánlat között, bestfmnyiregyháza.hu, jön a Take That, én pedig még egy elköszönés erejéig maradok ebben az órában.

mikrofon Dékán Istvánnak, akivel lehet rádiózni. Este pedig, hogyha valaki bulizhatna, akkor nyugodtan hagyja ott a csatornát a 103.9-en, mert hogy a Night Shift DJ-i megfelelően fogják pörgetni majd a lemezeket, és lehet az ő zenéjükre bármit is csinálni. Jó tervezgetést, szuper hétvégét kívánok mindenkinek, holnap pedig reggel 8 órakor érkezem, és addig is tudja, bármiben partnere vagyok, csak írjon rám a Messengeren, vagy a Facebookon is megtalál. Én Zentai Edit vagyok. Köszönöm az elmúlt 6 óra figyelmét, vigyázzon magára, viszont hallásra.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Idén is megnyílnak a szertárkapuk. Népszerű volt a Bringa Piknik és tudományos tehetségek konferenciája a Nyíregyházi Egyetemen. Kovács Rádai Andrea vagyok. Megnyílnak a tűzoltóságok. Gyereknap alkalmából idén is lesz nyitott szertárkapuk rendezvény. A program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba. Május 31-én Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye tűzoltóságain is várják a családokat, mondta rádiónknak Rutkai Dér Vivien, a vármegyei katasztrófavédelem szóvivője.
3: Ilyenkor próbariasztásokat tartanak a tűzoltók, így megláthatják, hogy mi történik, amikor tűzesethez, balesethez riasztják őket. Megtekinthetőek és kipróbálhatóak lesznek bizonyos speciális eszközök, felszerelések, sőt a kicsik a mini tűzoltó öltözéket is magukra ölthetik. A nyitott szertárkapuk keretében amúgy az összes vármegyei hivatásos tűzoltó parancsnokság és katasztrófavédelmi ős látogatható majd május 31-én, tehát Baktaló Rendháza, Fehérgyarmat, Kisvárda, Máté Szalka, Nyírbátor, Nyíregyháza és Záhony, és térségünkben önkéntes, valamint önkormányzati tűzoltóságok is összesen 14 helyszínen várják majd az érdeklődőket.
2: Idén is népszerű volt a Bringa Piknik. Több százan döntöttek úgy, hogy vállalják és letekerik a Nyíregyháza Tokaj közötti csaknem 35 kilométeres távot. Útközben pihenőhelyeken gyümölcsel, pékáróval várták a bringásokat. Tokajban a Fesztiválkatlanban cirkuszi hangulat fogadta a célba érkezőket, így légtornászok, artisták, pantomimesek mutatták be produkciójukat, írja a nyiregyháza.hu. A legnépesebb iskola címet idén az Eötvös József gyakorló általános iskola csapata nyerte. Június 3-án rendezi meg a Nyíregyházi Egyetem a 4. EKÖP szakmai konferenciáját. Az eseményen az Egyetemi Kutatói Ösztöndíjprogram ösztöndíjasai mutatják be kutatási eredményeiket. Alap- és osztatlan tanárszakos hallgatók, doktorvárományosok és posztdoktor ösztöndíjasok számolnak majd be munkájukról, közölte az intézmény. Az előadások témái a társadalomtudományoktól, a sportkutatáson át, a műszaki fejlesztésekig több tudományterületet érintenek. A program célja a tudományos utánpótlás támogatása és a hallgatói-kutatói tevékenység ösztönzése. Ma gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést és napközben, valamint a kora esti és az esti órákban helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a szél. Napközben 23 és 31 fok közé melegszik a levegő, de a záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet. Vasárnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban itt térségünkben fordulhatnak elő. Délután 27-31 fokot mér.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

3 perccel járunk 2 óra után. Itt van előttünk a délután fennmaradó része, amelyet együtt tölthetünk itt a Best FM-en egészen 6-ig. Mindet is megtudunk, tájékozódunk, pörögnek a jó dalok. Méri-méri sikerével már is indulunk a Shackles, után pedig nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. Milyen idő várható?

0: Éjjel érkezünk, mint mindig. Mert változni nem olyan.
1: Curtisszel, Lotfi Begivel, Gáspár Lacival az átirat az éjjel érkezem itt a legnagyobbak között, és Szátem Pepájkkal irány a 90-es évek. Na nézzük, hogy mi várható citromsárga riasztás van kiadva egyébként a délutánra időjárásunk szempontjából. Esőfelhők érkezésére hívják fel a figyelmünket, bár én néztem a radar adatokat is. Nem igazán látszik rajta semmi, de egy ernyőt már, ahogy tegnap említettem, a táskába betenni szerintem egyáltalán nem veszélyes. 24 fok van a hőmérőn. Egy kicsit megerősödött az északnyugatias szél, de szerintem ne tántorítson el senkit sem a városi programoktól. Ez a mérsékelt szél, mely szerintem még elviselhető itt ebben a 24 fokban. Az eső érkezésének valószínűsége 9%, méghozzá 19 órakor, úgyhogy irány a Kossuth tér. Majd mondom, hogy miért is érdemes, addig megjönnek a dalok. Itt van Szálltempe Pályakör Varman, meg Kelly Strick, mi is pörög a legnagyobbak között.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about baby? Get free up and stop acting crazy. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. I don't wanna ride.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Itt volt velünk Morcsival, Rome wasn't built in the day, hallottuk a dalt, és nézzük akkor, miért érdemes fellátogatni a Kossuth térre. Ugye reggeltől már elindult a szelektív szombat, és a Vidám Manók koncertjéről talán már lecsúsztunk, de egy csomó minden még a városban. Street Dance School, Nalinszky és Figaro, Szabolcs Néptánc Együttes, Konzi Brass, Óriás Buborék Show, Kelet Deluxe, Kelet Brass Band, és akkor ide jön majd még a Bikini is, 19 órakor énekelni. És mindezek mellett játékok is, persze nyeremények is lesznek a szelektív szombaton Kossuth tér. 31. gyermeknap alkalmából kinyitnak a szertárkapuk Nyíregyházán a tűzoltó autók, próbariasztások, beöltözés várja a gyermekeket, és persze beülhetünk a tűzoltó autóba is. Én megnyomnám a szirénát is, ha lenne erre lehetőség. 31-én tehát a szertárak nyitott kapukkal várják az érdeklődőket. Aztán mindig Kossuth tér 31-e, ez már vasárnap, Buratino Báb Színház 14 órától, Ypsilon 2 Mesediszkó 15 órától, Helen Doron nyelviskola zenés táncos angol-spanyol nyelvi műsora, Nyíregy Dance Show, a táncos csoportok érkeznek, majd a Vidám Manók koncertje pedig zárja. A programok sorát 17 órakor itt is lesz minden, óriás mesefigurák, például Peppa Malac, Hello Kitty, Stitch és még egy csomó mindenki. Azért szerintem erre is figyelni. Érdemes, mindenki egészítés, most is a Best FM oldalán, Blaha Louisianával folytatjuk ez a remereszt. Shani's dal az I Love Your Smile is, itt a legnagyobbak között.

0: megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shift-et akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Don't Call Me Baby, a Madison Avenue csapatától itt a legnagyobbak között. Ha már ott vagyunk a Kossuth téren, ha már gyermeknapi programokra látogatunk a hétvégén, akkor nézzünk körül a Kossuth téren. Újabb nagy halom virág találta meg helyét, hogy virágozzon, hogy díszítse a várost. Egészen pontosan a Kossuth téren találhatták meg helyeiket az egynyári növények, melyeket a Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor tagintézményének negyedikes diákjai ültettek el, virágokat egyébként a Nyírvévé adta. A legfontosabb a közösségépítés, és erre ékes példa ez a megmozdulás, illetve a természet szeretetére is azt gondolom mindenképpen jelest kell adni a srácoknak, és szerintem minden városlakó nevében nyugodtan mondhatom, köszönjük szépen nektek is, hogy díszítitek itt a belváros képét. Olvassa a nyíregyháza.hu-n, pörögenek a dalok Enlével, a Two Times-zal irány a diszkó, aztán itt van By Alex, sikere meg Stacca Boyk is énekelnek, aztán nem sokára Andi egészít ki, jönnek a frissírek itt a Besten.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Zajlik az Agrárium 2026. Új tűzoltóautók álltak forgalomba, és ünnepi hangversenyre készülnek Nyíregyházán. Kovács Rádai Andrea vagyok. Zajlik az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele országszerte több tízezer gazdaságot érint. Május végéig online is szolgáltathatnak adatot a kijelölt gazdaságok. Ezután összeírók segítségével tehetnek eleget kötelezettségüknek, mondta rádiónknak Tóth Péter, természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető.
3: Az összeírás fókuszában az agrárgazdaságok szerkezetének a vizsgálata áll, így komplex képet fogunk arról kapni, hogy mekkora földterületet használnak, milyen állatfajokat tartanak, azoknak mekkora darabszáma, illetve megtudhatjuk majd azt is, hogy hány évesek a gazdaságirányítók, milyen a legmagasabb mezőgazdasági végzettségük. Fogunk foglalkozni az állattartás épületeivel és a trágyakezelési módszerekkel, amelyet utoljára 2020-ban mértük fel. Emellett most külön foglalkozunk még a borszőlőtermesztéssel is, és felteszünk néhány kérdést a gazdasághoz kapcsolódó nem mezőgazdasági tevékenységekre vonatkozóan.
2: Szabolcs-Szatmárberek vármegyében összesen 5106 gazdálkodó válaszait várja a KSH. 5 új tűzoltóautó állt a közelmúltban szolgálatba. Erről adott hírt közösségi oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A korszerű járművekből Nyíregyházára is került. A modern gépjárműfecskendők még gyorsabb beavatkozást tesznek lehetővé. Hatékony műszaki felszereltséggel rendelkeznek tűzoltáshoz és műszaki mentéshez is. Emellett avaroltó és speciális erdőtűzoltásra alkalmas szakfelszerelések is helyet kaptak benne. A berendezésnek köszönhetően tovább erősödhet az érintett városok és a környező települések tűzvédelme. Laudate Dominium, dicsérjétek az Urat! Ezzel a címmel szerveznek ünnepi hangversenyt a nyíregyházi evangélikus nagytemplomban. Két alkalmat is tartanak. Vasárnap kora este és hétfő délután várják majd az érdeklődőket. Az eseményt a Tóróczi Zoltán evangélikus általános iskola újraalapításának 30. évfordulója alkalmából szervezik. A koncerten gyerekek és felnőttek énekelnek majd. A program ingyenes, további részletek az iskola közösségi oldalán. Ma gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést és napközben, valamint a kora esti és az esti órákban helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a szél. Napközben 23 és 31 fok közé melegszik a levegő, de a záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet. Vasárnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban itt térségünkben fordulhatnak elő. Délután 27-31 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: 3 órakor is itt vannak velünk a legnagyobb dalok, ez a Best FM. Mindjárt jön a Simple Red, a Soulwave kalandorját hallgatjuk, hogy legyen még dúdolni az órát egy R&B vagy pop slágerrel. Köszönöm, a Millien indítja Venyülöket, mi is tájékozódunk, hiszen így a szombatban mindig leporoljuk a legfontosabbakat. Nézzük, mi a helyzet az aerozolokkal.

A Simple Red dala után nézzük, mi a helyzet az aerozolokkal. Méghozzá azért, mert látnunk kell, hogy folyamatosan változnak a jogszabályok, akár az összetételt tekintve, legyen ez kémiai vagy biológiai veszély kapcsán. Látnunk kell, hogy a tűzveszélyességi besorolás is folyamatosan változik, így a felülvizsgálat mindenképpen időszerűnek mondható, és itt nem csak kifejezetten a dezodorokra gondoljunk, hanem minden olyan termékre, ami hajtógázas. Gondolok én itt akár egy olajzó sprayre, vagy egy festék szóróra, vagy esetlegesen a hajlakjára. Minden fölülvizsgálat alá kerül a következő időszakban. Olvassa kiegészítve a cikket az MTN, a Best FM oldalán, és jöjjenek a legnagyobbak. A TNT a 30 éves fennállását ünnepli a dallal Ébren

0: Ott vársz rám, Jócitól hallottuk, és talán már Jócinak se kell olyan sokat várni, ugyanis nagyon le fog rövidülni a távolság, legalábbis időben Nyíregyháza is. Debrecen között. Elkészül, biztosan elkészül már a Nyíregyházát Debrecennel összekötő 4-sávos főút, mely hát ugye nagyjából az M3-as felhajtótól a 35-ös becsatlakozásáig terjed majd, ahogy erről már sokszor beszéltünk, és az is hozzá tartozik, hogy ez mindösszesen 35 kilométernyi szakasz, melyet meg kell építeni, és elkerüli majd Újfehértót, egy sokkal gyorsabb, egy sokkal biztonságosabb, és egy sokkal lendületesebb haladást biztosítva, ahogy mondtam, Nyíregyháza is. Debrecen között aláírták a közel 3,4 milliárdos szerződést Nyíregyháza Debrecen közúti 4-sávos út tervezésére. A nyíregyháza.hu-n olvashat további kiegészítéseket arról, hogy hogy lesz ez, hogy fog ez kinézni, körülbelül mit takar ez a beruházás, hiszen akárhogy is nézzük, itt rengeteg csomópont, egészen pontosan 6 csomópont kell majd, hogy megépüljön, és kerékpárutak is lesznek majd a program kereteiben. Tájékozódjon tehát tovább nyíregyháza.hu. Város infóink a folytatásként, meg tudjuk, hogy mi pedig a falak mögött Prince-t át Joe-val, a United-dalt is hallgatjuk, aztán pedig jön majd Magdi.
1: Nyíregyházi sajtóinfo a Városházáról.
2: Kedves nyíregyházi rádióhallgatók, városunk lett az egyik legnépszerűbb belföldi úti cél a pünkösdi hosszú hétvégén egy friss turisztikai összesítés szerint. A gyerekekkel utazók körében Nyíregyháza végzett az első helyen, elsősorban a Sóstó térségében található programoknak, az Aquarius élményfürdőnek és a Nyíregyházi állatparknak köszönhetően. A legtöbb vendég 2 éjszakára foglalt szállást, és továbbra is keresettek a wellness szolgáltatásokat kínáló helyek. A napos idő és az utolsó pillanatos foglalások is jelentősen növelték az érdeklődést a város iránt. Megkezdődött a nyári virágok kiültetése Nyíregyházán, a következő hetekben több mint 40 000 egynyári dísznövény kerül a közterületekre a nyírvévő munkájának köszönhetően. A megszokott virágágyások mellett idén is virágoszlopok, függőkosarak és különleges növénykompozíciók díszítik majd a várost. A könyvtár előtt egy hatalmas nártisz alakzat, a Józsavárosban pedig virágpandamacik várják majd a járókelőket. A város célja, hogy Nyíregyháza még színesebb, otthonosabb és virágosabb legyen a nyári szezonban. Több nyíregyházi játszótéren is fejlesztéseket végez a Nyírvévé Nonprofit Kft. A biztonságosabb és modernebb játék érdekében. Cserélik az előregedett homokozókat, a nyári melegre készülve pedig több helyszínen napvitorlákat is kihelyeznek. A Fazekas János téri játszótéren új csúszdavár, egyensúlyozó játékok és különböző hinták várják majd a gyerekeket. Június 2-án nyílik meg a Mohács 500 című kiállítás a Nyíregyházi Kállai gyűjteményben. A tárlat országos múzeumi összefogással valósul meg, többek között a Magyar Nemzeti Múzeum és a Déri Múzeum közreműködésével. A kiállítás a hódoltság korát mutatja be, miközben az intézményben jelenleg is több tárlat várja a látogatókat. Az idei év a Kállai Kristóf emlékép jegyében telik. A gyűjtemény alapítójának születésének 110. évfordulója alkalmából. További részletek a városi sajtóban és a nyíregyháza.hu oldalon.
1: Hírek, információk, aktualitások a Nyíregyházi Városházáról minden héten.

Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától.

egészségügy, egy kis fejlesztés. Olvasható cikk a Best FM oldalán, új munkahelyek és képzés az egészségügyben. Egészen pontosan egy 94 millió forintos Európai Uniós és hazai támogatásból indított programról beszéljünk, mely kezdeményezés egyszerre segíti a hátrányos helyzetű munkavállalók beilleszkedését és erősíti a helyi betegellátást. A program címe Nők az egészségszolgálatában. Nyíregyháza és Máté Szalgai tagkórházokban 5-5 fő kap ennek kereteiben munkalehetőséget. Tovább boncolgatva a cikket kiderül, hogy a felvett dolgozók egy 600 órás segédápoló képzésen vesznek részt a sikeres vizsgát követően. Államilag elismert szakképesítést szereznek majd, így lesz lehetőség majd dolgozni, és olvassa kiegészítést a Best FM oldalán is. Folytatjuk. A Follow the Flow énekel, ez a Valahányszor, Destiny's Child, és itt a legnagyobbak között. Valahányszor.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Választ a Nyíregyházi Egyetemet. Modern infrastruktúra és támogató közösség vár rád. A nálunk is elérhető Pannónia ösztöndíj programmal a világ kinyílik előtted. Fedezd fel új kultúrákat, tanulj nyelvet és szerezz szakmai tapasztalatot külföldön. Tradíció és innováció. Ez a Nyíregyházi Egyetem. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, a Tempusz közalapítvány által kezelt program keretében.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Korszerűbb a közvilágítás Dombrádon. A végzős hallgatókat köszöntötték, és programdömpinggel készül a DPI. Kovács Rádai Andrea vagyok. Korszerűbb lett a közvilágítás Dombrádon, írja a Szabolcs Online. A portál úgy értesült, hogy 33 új korszerű ledes lámpatestet szereltek fel, többek között a Béke és a Pátruhai utcába. Az új lámpáknak köszönhetően itt már minden oszlopon van világítás. A fejlesztésnek köszönhetően nőhet a lakosság biztonságérzete, és a közlekedés is biztonságosabb lehet majd. Ünnepélyesen köszöntötték a végzős óvodapedagógus és tanítószakos hallgatókat a Nyíregyházi Egyetemen. Az esemény idén is a kollégium épületétől induló közös sétával kezdődött, majd Nagy Balázs, az óvó és tanítóképző intézet igazgatója köszöntötte a hallgatókat, családtagjaikat és az intézmény vendégeit. Beszédében hangsúlyozta, a pedagógusi hivatás egyszerre jelent felelősséget és lehetőséget, arra, hogy a jövő generációinak életét formálják. A rendezvényen több gyerekműsor is színesítette a programot, az ünnepség zárásaként pedig az első évesek közös énekléssel búcsúztak a végzősöktől. Olvasható az egyetem honlapján. Soha nem látott nyári programsorozattal készül a nyíregyházi diákpolgármesteri iroda. A szervezet közölte, továbbra is az a cél, hogy értékes, szabadidős, közösségi és tanulási lehetőségeket biztosítsanak minél több nyíregyházi és térségbeli fiatal számára. A nyári programok több országot és számos települést érintenek, és Nyíregyházán is egymást követik majd a közösségi események, workshopok és találkozók. Júniusban a szervezet képviselői Norvégiába és Lengyelországba is elutaznak. A felvidéki Nagykaposon ifjúsági csere lesz, augusztus végén pedig Szatmár Németibe látogatnak. Ugyanakkor Nyíregyháza is több Erasmus Plus projektnek ad otthont, amelyek során külföldi fiatalok érkeznek majd a vármegye székhelyre. Emellett kulturális és testvérvárosi programok is lesznek, folytatódik a civil karaván, amely több települést, köztük Csengert, Kisvárdát és Nyírbátort is érinti majd. A Diák Akadémia programsorozat 4 alkalommal várja az érdeklődő fiatalokat, és nyílt napot is tart majd a szervezet. Vasárnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban itt térségünkben fordulhatnak elő. Az északnyugati szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban 9-18, délután 27-31 fokot mérhetünk. Hétfőn gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, és ismét sokfelé kell számítani záporok, zivatarok kialakulására. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, napközben 23-30 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: 4 óra után is a legnagyobb dalokkal, ez a Best FM. Maradjatok gyerekek, mindjárt jön Kelemen kabátban dala, EQ-vel. Az órát egyébként Endzeinnel és a Beautiful Things-tel indítjuk. Gyermeknap előtt pedig játszóterek felújítása, a Nyír VV itt is teszi a dolgát, hogy pontosan mire számíthat, mindjárt kiderítjük.

0: Balatonparton.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
2: Változatosan.
1: Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: klub élmények, Fats and Small és a Feel Good, itt a legnagyobbak között ez a Best FM.
1: Játszóterekről
0: beszélgessünk. Itt is dolgozik a városüzemeltetés.
1: Mindenhol, ahol kell, cserélek, amit kell. Legyen ez fa, vagy burkoló elem. Ilyenkor egyébként a nyár kapujában a homokot is ki szokták cserélni a homokozókban. Úgyhogy zajlanak a munkálatok, most egy nagy felújítás zajlik Örökösföldön, a Fazekas János téren, aztán persze hát mindenhol máshol a munkálatokra sor kerül. Itt még egy kis türelmet kérnek tőlünk. Egy kicsit hosszabb beszámolót talál a nyíregyháza.hu. Itt a New Level Empire-dal az áthajózhatnánk, velük folytatjuk Madonna pedig a Give It To Me sikerét énekel.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Hey, what's wrong with you? You're looking kind of down for me.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

A Savage Garden dala után újabb fejlesztések. Elindul végre, megkezdődött végre itt a Máté Szalkát és Ópályt összekötő kerékpárút építése. Több mint 538 millió forint vissza nem térítendő támogatásból valósulhat meg a beruházás. Ez egyébként egy 1,7 km hosszú kerékpárút kiépítésére elegendő. Pontosabban néhány okos pad és digitális hirdetőoszlop is kihelyezésre kerül, illetve a projektben megvalósul. Tájékozódhat tovább a Best FM oldalán. Kollányi Zsuzsi énekel, itt Majkát is halljuk, majd az Eszembe jutott a jó kis fesztiválos dalocska. Aura Dion pedig dudol majd I Will Love You Monday.

egyháza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, FND, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Amazing Szildalát hozhattam, és egy kis egészség. Beszélgessünk a vérnyomás problémákról, mert látnunk kell, hogy itt aggasztó a helyzet. A WHO adatai szerint világszerte közel 1,4 milliárd ember érintett a betegségben, melyre sokszor csak legyintünk, vagy még több esetben nem is tudjuk, hogy érintettek vagyunk. Látnunk kell, hogy a magas vérnyomás egy csomó más betegség előhírnöke, illetve kapujába visz minket sokkal komolyabb szív- és érrendszeri betegségekhez, sodorva minket, tehát ha nem foglalkozunk vele, ebből könnyen baj lehet. Egyébként azt mondják szakértők, illetve olvasható akár a WHO oldalán is, hogy ez a nagyjából 140/90-es vérnyomás, mely újra és újra megjelenik, tehát tartósan vagy visszatérő adatként szerepel a vérnyomás mérőn. Ez már az, ezzel már foglalkozni kell, tájékozódjon, mérjük a vérnyomást, és jöjjenek a legnagyobbak, a Melody Maker például, Money Monday, Nana és a Lonely, Tóth Gabi és a Sors is, itt a Beste.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
2: Választ a Nyíregyházi Egyetemet! Modern infrastruktúra és támogató közösség vár rád. A nálunk is elérhető Pannonia ösztöndíj programmal a világ kinyílik előtted. Fedezd fel új kultúrákat, tanulj nyelvet és szerezz szakmai tapasztalatot külföldön. Tradíció és innováció. Ez a Nyíregyházi Egyetem. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával a Tempusz Közalapítvány által kezelt program keretében.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Idén is megnyílnak a szertárkapuk. Népszerű volt a Bringa Piknik és tudományos tehetségek konferenciája a Nyíregyházi Egyetemen. Kovács Rádai Andrea vagyok. Megnyílnak a tűzoltóságok. Gyereknap alkalmából idén is lesz nyitott szertárkapuk rendezvény. A program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba. Május 31-én Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye tűzoltóságain is várják a családokat, mondta rádiónknak Rutkai Dér Vivien, a vármegyei katasztrófavédelem szóvivője.
4: Ilyenkor próbariasztásokat tartanak a tűzoltók, így megláthatják, hogy mi történik, amikor tűzesethez, balesethez riasztják őket. Megtekinthetőek és kipróbálhatóak lesznek bizonyos speciális eszközök, felszerelések, sőt a kicsik a mini tűzoltó öltözéket is magukra ölthetik. A nyitott szertárkapuk keretében amúgy az összes vármegyei hivatásos tűzoltó parancsnokság és katasztrófavédelmi ős látogatható majd május 31-én, tehát Baktaló Rendháza, Fehérgyarmat, Kisvárda, Máté Szalka, Nyírbátor, Nyíregyháza és Záhony, és térségünkben önkéntes, valamint önkormányzati tűzoltóságok is összesen 14 helyszínen várják majd az érdeklődőket.
3: Idén is népszerű volt a Bringa Piknik. Több százan döntöttek úgy, hogy vállalják és letekerik a Nyíregyháza Tokaj közötti csaknem 35 kilométeres távot. Útközben pihenőhelyeken gyümölcsel, pékáróval várták a bringásokat. Tokajban a fesztiválkatlanban cirkuszi hangulat fogadta a célba érkezőket, így légtornászok, artisták, pantomimesek mutatták be produkciójukat, írja a nyíregyháza.hu. A legnépesebb iskola címet idén az Eötvös József gyakorló általános iskola csapata nyerte. Június 3-án rendezi meg a Nyíregyházi Egyetem a 4. EKÖP szakmai konferenciáját. Az eseményen az Egyetemi Kutatói Ösztöndíjprogram ösztöndíjasai mutatják be kutatási eredményeiket. Alap- és osztatlan tanárszakos hallgatók, doktorvárományosok és posztdoktor ösztöndíjasok számolnak majd be munkájukról, közölte az intézmény. Az előadások témái a társadalomtudományoktól, a sportkutatáson át, a műszaki fejlesztésekig több tudományterületet érintenek. A program célja a tudományos utánpótlás támogatása és a hallgatói-kutatói tevékenység ösztönzése. Vasárnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban itt térségünkben fordulhatnak elő. Az északnyugati szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban 9-18, délután 27-31 fokot mérhetünk. Hétfőn gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, és ismét sokfelé kell számítani záporok, zivatarok kialakulására. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, napközben 23-30 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: 3 perccel járunk 5 óra után, ez már az utolsó közös 60 percünk itt a Best FM-en, közben hallgatva a legnagyobbakat, mindjárt jön majd el is a Keys, a Soul királynője és a No One című dal. Aztán hát a Magyar Államkincstár pályázata jön elsőként, itt téma előtt egy jó kis alkotói pályázat ez.

A Black Cat-ek mutogatós repzenéje után jöjjön a Magyar Kincstár pályázata. Az idén 30 éves Magyar Államkincstár 9. alkalommal hirdette meg a Mester Ecset pályázatot, amelynek célja, hogy a fiatalok játékos és alkotó formában ismerkedjenek meg a megtakarítások és a pénzügyek alapjaival. Hát erről szól ez a kis alkotói pályázat. Beszélgessünk a témakörökről, az én titkos kincsem, az én jövőbeli pénzügyi segítőtársam, indulj el egy időutazásra. Ez a három témakör. Egyébként ide a 2026-os pályázatra résztvevők hagyományos rajz, festmény, fotó, képregény, kollázs, valamint digitális technológiával készült alkotásokkal, vagy rövid videókkal egyaránt nevezhetnek. A pályázatot augusztus 31 éjfélig kell leadni. Minden fent van egyébként az Áramkincstár oldalán. A Mester Ecset pályázati fül alatt megtalálja a kiegészítéseket. Azoknak a srácoknak, akik szeretik lekötni a nyarat egy kis festegetése vagy rajzolgatással. Hát erről ennyit mindent megtudtunk. Jöjjön halott pénz, a meg alá Helena, az a szét szeretlek, aztán majd a Black Eyed Peas és a Let's Get It Started és a legnagyobbak közül.

0: legnyitottabbak. A legújabbak.
1: Best FM. Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.

0: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk. Mert ez a 103.9 Best FM.
1: Hey, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

szemben. Geszti Péterrel, Wolf Kattival, adal Így is jó vagy, vasútfejlesztés előttünk, szerencsés Nyíregyházak között ez a héten 27-ével már elindult, és egészen augusztus végéig tart majd ez a nagyszabású karbantartás, amely jelentősen átalakítja majd a vasúti közlekedést Nyíregyháza térségében. Olyannyira nagyszabású ez a beruházás, hogy 44 kilométeren végeznek vágány, szabályzást, 17 kilométereken sineket cserélnek, 900 vasbeton aljat építenek be, 8000 tonnányi zúzott követ használnak majd fel, ennek rögzítésére is 4000 méternyi optikai kábelt is kihelyeznek, hogy a kommunikáció is biztosított és megfelelő legyen. Tehát pörög a program 27-től, és jönnek a dalok méghozzá folytatásban. Pinkének kell a Stupid Girls után, majd Compact Disco is. Minden rendben?

háza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zene.

Jelzésekkel foglalkozzunk. Vasárnap gyermeknap a reggeli percekben 12 fokkal indulunk. 28 fok lehet a legmelegebb órákban, borult lesz veletünk az idő, esőre holnap sem kell készülni. A legnagyobb valószínűsége 2% este 8-kor. Szerintem sokkal jobb idő lesz majd. Így, mint hogyha valami nagy meleg lenne, gyermeknap alkalmából azt nehezebb elviselni. Szép időre készüljön tehát, kevesebb napsütéssel és tényleg élhető hőmérsékleti adatokkal. Ide egy kis kalendárium, méghozzá 31-e holnap, a dohánymentes nap, a nemzetközi gyermeknap is. Ezen a margón egyébként Petronella és Angéla ünnepel. Mindenkinek jó ünneplést, boldog névnapot, jó gyermeknapozást kívánok. TLC jön a folytatásban, a Waterfalls után majd a Vénusz csapata énekel a világ közepén azonnal, aztán pedig már a hírek. Anditól a Night Shift a folytatásban. Jó pihenést kívánok. Holnap találkozunk, Dékán István vagyok, viszont hallásra.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Zajlik az Agrárium 2026. Új tűzoltóautók álltak forgalomba, és ünnepi hangversenyre készülnek Nyíregyházán. Kovács Rádai Andrea vagyok. Zajlik az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele országszerte több tízezer gazdaságot érint. Május végéig online is szolgáltathatnak adatot a kijelölt gazdaságok. Ezután összeírók segítségével tehetnek eleget kötelezettségüknek, mondta rádiónknak Tóth Péter, természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető.
3: Az összeírás fókuszában az agrárgazdaságok szerkezetének a vizsgálata áll, így komplex képet fogunk arról kapni, hogy mekkora földterületet használnak, milyen állatfajokat tartanak, azoknak mekkora a darabszáma, illetve megtudhatjuk majd azt is, hogy hány évesek a gazdaságirányítók, milyen a legmagasabb mezőgazdasági végzettségük. Fogunk foglalkozni az állattartás épületeivel és a trágyakezelési módszerekkel, amelyet utoljára 2020-ban mértük fel. Emellett most külön foglalkozunk még a borszőlőtermesztéssel is, és felteszünk néhány kérdést a gazdasághoz kapcsolódó nem mezőgazdasági tevékenységekre vonatkozóan.
2: Szabolcs-Szatmárberek vármegyében összesen 5106 gazdálkodó válaszait várja a KSH. 5 új tűzoltóautó állt a közelmúltban szolgálatba. Erről adott hírt közösségi oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A korszerű járművekből Nyíregyházára is került. A modern gépjárműfecskendők még gyorsabb beavatkozást tesznek lehetővé. Hatékony műszaki felszereltséggel rendelkeznek tűzoltáshoz és műszaki mentéshez is. Emellett avaroltó és speciális erdőtűzoltásra alkalmas szakfelszerelések is helyet kaptak benne. A berendezésnek köszönhetően tovább erősödhet az érintett városok és a környező települések tűzvédelme. Laudate Dominium, dicsérjétek az Urat! Ezzel a címmel szerveznek ünnepi hangversenyt a nyíregyházi evangélikus nagytemplomban. 2 alkalmat is tartanak. Vasárnap kora este és hétfő délután várják majd az érdeklődőket. Az eseményt a Tóróczi Zoltán evangélikus általános iskola újraalapításának 30. évfordulója alkalmából szervezik. A koncerten gyerekek és felnőttek énekelnek majd. A program ingyenes, további részletek az iskola közösségi oldalán. Vasárnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban itt térségünkben fordulhatnak elő. Az északnyugati szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban 9-18, délután 27-31 fokot mérhetünk. Hétfőn gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, és ismét sokfelé kell számítani záporok, zivatarok kialakulására. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, napközben 23-30 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Korszerűbb a közvilágítás Dombrádon. A végzős hallgatókat köszöntötték, és programdömpinggel készül a DPI. Kovács Rádai Andrea vagyok. Korszerűbb lett a közvilágítás Dombrádon, írja a Szabolcs Online. A portál úgy értesült, hogy 33 új korszerű ledes lámpatestet szereltek fel, többek között a Béke és a Pátruhai utcába. Az új lámpáknak köszönhetően itt már minden oszlopon van világítás. A fejlesztésnek köszönhetően nőhet a lakosság biztonságérzete, és a közlekedés is biztonságosabb lehet majd. Ünnepélyesen köszöntötték a végzős óvodapedagógus és tanítószakos hallgatókat a Nyíregyházi Egyetemen. Az esemény idén is a kollégium épületétől induló közös sétával kezdődött, majd Nagy Balázs, az óvó és tanítóképző intézet igazgatója köszöntötte a hallgatókat, családtagjaikat és az intézmény vendégeit. Beszédében hangsúlyozta, a pedagógusi hivatás egyszerre jelent felelősséget és lehetőséget, arra, hogy a jövő generációinak életét formálják. A rendezvényen több gyerekműsor is színesítette a programot, az ünnepség zárásaként pedig az első évesek közös énekléssel búcsúztak a végzősöktől. Olvasható az egyetem honlapján. Soha nem látott nyári programsorozattal készül a nyíregyházi diákpolgármesteri iroda. A szervezet közölte, továbbra is az a cél, hogy értékes, szabadidős, közösségi és tanulási lehetőségeket biztosítsanak minél több nyíregyházi és térségbeli fiatal számára. A nyári programok több országot és számos települést érintenek, és Nyíregyházán is egymást követik majd a közösségi események, workshopok és találkozók. Júniusban a szervezet képviselői Norvégiába és Lengyelországba is elutaznak. A felvidéki Nagykaposon ifjúsági csere lesz, augusztus végén pedig Szatmár Németibe látogatnak. Ugyanakkor Nyíregyháza is több Erasmus Plus projektnek ad otthont, amelyek során külföldi fiatalok érkeznek majd a vármegye székhelyre. Emellett kulturális és testvérvárosi programok is lesznek, folytatódik a civil karaván, amely több települést, köztük Csengert, Kisvárdát és Nyírbátort is érinti majd. A Diák Akadémia programsorozat 4 alkalommal várja az érdeklődő fiatalokat, és nyílt napot is tart majd a szervezet. Vasárnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban itt térségünkben fordulhatnak elő. Az északnyugati szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban 9-18, délután 27-31 fokot mérhetünk. Hétfőn gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, és ismét sokfelé kell számítani záporok, zivatarok kialakulására. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, napközben 23-30 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Idén is megnyílnak a szertárkapuk. Népszerű volt a Bringa Piknik és tudományos tehetségek konferenciája a Nyíregyházi Egyetemen. Kovács Rádai Andrea vagyok. Megnyílnak a tűzoltóságok. Gyereknap alkalmából idén is lesz nyitott szertárkapuk rendezvény. A program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba. Május 31-én Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye tűzoltóságain is várják a családokat, mondta rádiónknak Rutkai Dér Vivien, a vármegyei katasztrófavédelem szóvivője.
3: Ilyenkor próbariasztásokat tartanak a tűzoltók, így megláthatják, hogy mi történik, amikor tűzesethez, balesethez riasztják őket, megtekinthetőek és kipróbálhatóak lesznek bizonyos speciális eszközök, felszerelések, sőt a kicsik a mini tűzoltó öltözéket is magukra ölthetik. A nyitott szertárkapuk keretében amúgy az összes vármegyei hivatásos tűzoltó parancsnokság és katasztrófavédelmi ős látogatható majd május 31-én, tehát Baktaló Rendháza, Fehérgyarmat, Kisvárda, Máté Szakva, Nyírbátor, Nyíregyháza és Záhony, és térségünkben önkéntes, valamint önkormányzati tűzoltóságok is összesen 14 helyszínen várják majd az érdeklődőket.
2: Idén is népszerű volt a Bringa Piknik. Több százan döntöttek úgy, hogy vállalják és letekerik a Nyíregyháza Tokaj közötti csaknem 35 kilométeres távot. Útközben pihenőhelyeken gyümölcsel, pékáróval várták a bringásokat. Tokajban a fesztiválkatlanban cirkuszi hangulat fogadta a célba érkezőket, így légtornászok, artisták, pantomimesek mutatták be produkciójukat, írja a nyiregyháza.hu. A legnépesebb iskola címet idén az Eötvös József gyakorló általános iskola csapata nyerte. Június 3-án rendezi meg a Nyíregyházi Egyetem a 4. ECÖP szakmai konferenciáját. Az eseményen az Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program ösztöndíjasai mutatják be kutatási eredményeiket. Alap- és osztatlan tanárszakos hallgatók, doktorvárományosok és posztdoktor ösztöndíjasok számolnak majd be munkájukról, közölte az intézmény. Az előadások témái a társadalomtudományoktól, a sportkutatáson át, a műszaki fejlesztésekig több tudományterületet érintenek. A program célja a tudományos utánpótlás támogatása és a hallgatói-kutatói tevékenység ösztönzése. Vasárnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban itt térségünkben fordulhatnak elő. Az északnyugati szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban 9-18, délután 27-31 fokot mérhetünk. Hétfőn gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, és ismét sokfelé kell számítani záporok, zivatarok kialakulására. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, napközben 23-30 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

0: Mindenből
1: a legjobb átadjuk.
0: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
1: Best FM.
2: Lejátsszuk a legújabb,
1: a legismertebb,
2: a legszerethetőbb zenéket.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy páron lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobb.

0: Best FM.
1: Füledre célozva, szívedre hangolva.
2: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Zajlik az Agrárium 2026. Új tűzoltóautók álltak forgalomba, és ünnepi hangversenyre készülnek Nyíregyházán. Kovács Rádai Andrea vagyok. Zajlik az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele országszerte több tízezer gazdaságot érint. Május végéig online is szolgáltathatnak adatot a kijelölt gazdaságok. Ezután összeírók segítségével tehetnek eleget kötelezettségüknek, mondta rádiónknak Tóth Péter, természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető.
3: Az összeírás fókuszában az agrárgazdaságok szerkezetének a vizsgálata áll, így komplex képet fogunk arról kapni, hogy mekkora földterületet használnak, milyen állatfajokat tartanak, azoknak mekkora a darabszáma, illetve megtudhatjuk majd azt is, hogy hány évesek a gazdaságirányítók, milyen a legmagasabb mezőgazdasági végzettségük. Fogunk foglalkozni az állattartás épületeivel és a trágyakezelési módszerekkel, amelyet utoljára 2020-ban mértük fel. Emellett most külön foglalkozunk még a borszőlőtermesztéssel is, és felteszünk néhány kérdést a gazdasághoz kapcsolódó nem mezőgazdasági tevékenységekre vonatkozóan.
2: Szabolcs-Szatmárberek vármegyében összesen 5106 gazdálkodó válaszait várja a KSH. 5 új tűzoltóautó állt a közelmúltban szolgálatba. Erről adott hírt közösségi oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A korszerű járművekből Nyíregyházára is került. A modern gépjárműfecskendők még gyorsabb beavatkozást tesznek lehetővé. Hatékony műszaki felszereltséggel rendelkeznek tűzoltáshoz és műszaki mentéshez is. Emellett avaroltó és speciális erdőtűzoltásra alkalmas szakfelszerelések is helyet kaptak benne. A berendezésnek köszönhetően tovább erősödhet az érintett városok és a környező települések tűzvédelme. Laudate Dominium, dicsérjétek az Urat! Ezzel a címmel szerveznek ünnepi hangversenyt a nyíregyházi evangélikus nagytemplomban. Két alkalmat is tartanak. Vasárnap kora este és hétfő délután várják majd az érdeklődőket. Az eseményt a Tóróczi Zoltán evangélikus általános iskola újraalapításának 30. évfordulója alkalmából szervezik. A koncerten gyerekek és felnőttek énekelnek majd. A program ingyenes, további részletek az iskola közösségi oldalán. Vasárnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban itt térségünkben fordulhatnak elő. Az északnyugati szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban 9-18, délután 27-31 fokot mérhetünk. Hétfőn gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, és ismét sokfelé kell számítani záporok, zivatarok kialakulására. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, napközben 23-30 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy

0: Rádió 98FM.
1: Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor is

A te zenéd, a te rádiód, a 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Hey, what's wrong with you? You're looking kind of down for me.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Korszerűbb a közvilágítás Dombrádon. A végzős hallgatókat köszöntötték, és programdömpinggel készül a DPI. Kovács Rádvai Andrea vagyok. Korszerűbb lett a közvilágítás Dombrádon, írja a Szabolcs Online. A portál úgy értesült, hogy 33 új korszerű ledes lámpatestet szereltek fel, többek között a Béke és a Pátruhai utcába. Az új lámpáknak köszönhetően itt már minden oszlopon van világítás. A fejlesztésnek köszönhetően nőhet a lakosság biztonságérzete, és a közlekedés is biztonságosabb lehet majd. Ünnepélyesen köszöntötték a végzős óvodapedagógus és tanítószakos hallgatókat a Nyíregyházi Egyetemen. Az esemény idén is a kollégium épületétől induló közös sétával kezdődött, majd Nagy Balázs, az óvó és tanítóképző intézet igazgatója köszöntötte a hallgatókat, családtagjaikat és az intézmény vendégeit. Beszédében hangsúlyozta, a pedagógusi hivatás egyszerre jelent felelősséget és lehetőséget, arra, hogy a jövő generációinak életét formálják. A rendezvényen több gyerekműsor is színesítette a programot, az ünnepség zárásaként pedig az első évesek közös énekléssel búcsúztak a végzősöktől. Olvasható az egyetem honlapján. Soha nem látott nyári programsorozattal készül a nyíregyházi diákpolgármesteri iroda. A szervezet közölte, továbbra is az a cél, hogy értékes, szabadidős, közösségi és tanulási lehetőségeket biztosítsanak minél több nyíregyházi és térségbeli fiatal számára. A nyári programok több országot és számos települést érintenek, és Nyíregyházán is egymást követik majd a közösségi események, workshopok és találkozók. Júniusban a szervezet képviselői Norvégiába és Lengyelországba is elutaznak. A felvidéki Nagykaposon ifjúsági csere lesz, augusztus végén pedig Szatmár Németibe látogatnak. Ugyanakkor Nyíregyháza is több Erasmus Plus projektnek ad otthont, amelyek során külföldi fiatalok érkeznek majd a vármegye székhelyre. Emellett kulturális és testvérvárosi programok is lesznek, folytatódik a civil karaván, amely több települést, köztük Csengert, Kisvárdát és Nyírbátort is érinti majd. A Diák Akadémia programsorozat 4 alkalommal várja az érdeklődő fiatalokat, és nyílt napot is tart majd a szervezet. Vasárnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban itt térségünkben fordulhatnak elő. Az északnyugati szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban 9-18, délután 27-31 fokot mérhetünk. Hétfőn gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, és ismét sokfelé kell számítani záporok, zivatarok kialakulására. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, napközben 23-30 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkándó vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

Lusták, hogy egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: férfiak, a nyíregyháziak, a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about baby? Can't free up your mind and stop acting crazy. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. I don't wanna ride.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék. Just for funny sis, get a job.
0: A fülnek, az agynak, a szívnek.
2: A legjobb
0: szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A tízenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

amíg szálsz. Most álkodj egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: 103.9 Best FM.
1: Sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
0: Ez a 103.9 Best FM. Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. Ooh, you miss me like a hole in the head because
0: I do, boy. And this cool boy. Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a

hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: úgysem felelnél.
1: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
2: Mindig veled, a Best FM.

0: Egyedüllét. Kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes.
2: Nagyon szeretjük.
1: Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM mindig ott van veled.